0: 91.2 Rádió most!
1: Akinek fáj

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Esőkertekkel és víztározókkal készülne Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és az aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek között a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette, a 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. Visszatér a KKK-hoz Filipovics Márkó. A magyar válogatott kosárlabdázó így ismét nevelőegyesületében folytatja pályafutását. A 30 éves játékos Kaposváron mutatkozott be az élvonalban, később pedig Székesfehérváron és Szombathelyen, valamint 6 különböző külföldi bajnokságban is megfordult. Az előző idényt Portugáliában kezdte, majd tavasszal a Falkó Szombathelyhez igazolt, amellyel magyar bajnoki címet szerzett. Filipovics számára családi szempontból is különleges a hazatérés, hiszen testvére ugyancsak a Kaposvári kosárlabdaklub játékosa, édesapja pedig a csapat segédedzője. Jelentős béremelésre készül a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a korábban ígért 25%-os emelést két lépcsőben hajtják végre. Az első béremelés október közepén, a második januárban jöhet. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a minimál nyugdíjat pedig januártól 28.500 forintról 120.000 forintra emelik. A kormány 3 milliárd forintot fordít a javítóintézetek fejlesztésére, és várhatóan további 10 milliárdot biztosít a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 2-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem 7-en neveztek, 5-en élték túl. Igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
2: kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a hold ponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
3: Atya é.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Nem vesz részt a hétvégén a paksi Morgan Ferdinand emléktornán a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabdaklub, mert több játékosuk is sérült. Az egyesület beszámolója szerint 5 játékos is kisebb-nagyobb problémákkal küzd, ráadásul betegség is ledöntött néhány csapattagot. A klub arról is beszámolt, hogy Simon Benedekkel szerződést bontottak, mert az ő sérülése sem jött rendben. A KKK múlt héten a MAFC elleni 2 edzőmeccsét is lemondta, szintén a sok sérült miatt. Megkezdődött a tanév a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának Kaposvári képzési központjában is. Az ünnepélyes tanévnyitót csütörtökön tartották, ahol az első éves hallgatók fogadalmat is tettek. Az eseményen Kárpáti Tíme a alpolgármester is köszöntötte a hallgatókat. Az itt tanuló fiatalok különböző egészségtudományi szakokon készülnek majd, többek között az egészségügyi és betegellátási feladatokra.
2: Több mint 21 ezer ember szenvedett komolyabb munkahelyi balesetet tavaly Magyarországon. Ez mintegy 1000-rel több esetet jelent az egy évvel korábbinál. A halálos balesetek száma ugyanakkor 75-ről 65-re csökken. A legveszélyesebb ágazatok továbbra is az építőipar és a mezőgazdaság. A vizsgálatok szerint pedig a balesetek hátterében gyakran munkáltatói mulasztás is áll. A tavaly ellenőrzött munkahelyek több mint 3/4-nél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot, amiért összesen több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabtak ki.
1: 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport. A német autógyártó emellett a felére csökkenti modelljeinek számát, hogy visszafogja költségeit és hatékonyabbá tegye a termelést. A vállalatot elsősorban az egyre erősebb kínai verseny és az amerikai vámok hozzák nehéz helyzetbe. Egyelőre nem közölték, pontosan mely üzemeket és dolgozókat érinti a leépítés, és konkrét gyárbezárásokról sem született bejelentés.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A fogyatékossággal élők sportolási és munka lehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár szociális intézményben. A résztvevők különböző sportágakat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási lehetőségeiről. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, hogy a jármű megvásárlásához Kaposvár 8 millió forintos támogatást biztosít. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt járművet várhatóan októberben állítják szolgálatba. A Mozgáskorlátozottak megyei egyesülete jelenleg 5 telephelyen 162 embernek biztosít munkát. 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-től, köztük a kaposvári ezred is. Az alakulat ismét 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred néven működik. A Honvédelmi Minisztérium szerint a mostani visszaállítás előtt a katonák véleményét is kikérték, és az alakulatok döntő többségénél a korábbi történelmi elnevezést támogatták. 550 millió forintból újul meg a kaposvári nagypiac. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során korszerűsítik a régi piac csarnokot. Megújul a padlózat, a mosdók és az árusítóhelyek, valamint az épület szigetelése és fűtési rendszere is. Kicserélik az újabb piacépület megrongálódott tetőszerkezetét, és a piac akadálymentesítésére is sor kerül. Országos fásítási programot indít a kormány. A miniszterelnök bejelentése szerint új erdőket telepítenek, fákat ültetnek a településeken és a vízparti sétányok mentén is. A programban olyan fafajokat részesítenek előnyben, amelyek jobban bírják a megváltozott, melegebb és szárazabb éghajlatot. Nem csak új fákat ültetnek, támogatást biztosítanak a már meglévő, idős vagy rossz állapotú fák megmentésére és gondozására is. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hozna létre a kormány. Az országos szervezet a tervek szerint 2027. januárjában kezdi meg működését, és többek között a nagy ipari üzemeket, valamint az akkumulátorgyárakat is ellenőrzi majd. A legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértésekért akár 5 milliárd forintos büntetést is kiszabhatnak. A visszaeső nagyvállalatoknál pedig bevezetnék a három csapás elvét. Aki 5 éven belül harmadszor is szabályt sért, annak már az éves árbevételéhez igazodó bírságot kell fizetnie.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 410 millió forintból újul meg a Pécsi utcai iparterület infrastruktúrája Kaposváron. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során új útszakasz épül, mintegy 280 méteren pedig a meglévő burkolatot is korszerűsítik. Megújulnak a járdák, a közvilágítás, valamint az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat is. Először láthatják szombaton a szurkolók a KHG-KNRC idei csapatát. A női röplabda csapat a székesfehérvári MÁV előrével játszik majd felkészülési mérkőzést hazai pályán. A KNRC-nek volt már egy edzőmeccse a napokban, szintén hazai környezetben, de a Veszprém elleni találkozó még zárt kapus volt. A szombati KNRC-MÁV előre edzőmeccs 16 óra 45 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Saját édesanyját ütötte meg egy kaposvári férfi egy családi vita során. A vád szerint a férfi tavaly júliusban ittasan ment haza, majd egy ingatlan ügy miatt összeveszett a vele egy háztartásban élő idős édesanyjával. A vita hevében kétszer arcon ütötte a koránál fogva csak korlátozottan védekezni képes nőt, aki könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A kaposvári járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyeletet indítványozott a férfival szemben. Megkezdődött a tanév a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kaposvári képzési központjában is. Az ünnepélyes tanévnyitót csütörtökön tartották, ahol az első éves hallgatók fogadalmat is tettek. Az eseményen Kárpáti Tíme a alpolgármester is köszöntötte a hallgatókat. Az itt tanuló fiatalok különböző egészségtudományi szakokon készülnek majd, többek között az egészségügyi és betegellátási feladatokra. Jól vizsgázott az idei görögdinnye, de az árusoknál azért találtak szabálytalanságokat. A Fogyasztóvédelmi Hatóság több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import dinnyéket, és a vizsgálatok szerint a gyümölcsök minőségével alapvetően nem volt probléma. Növényvédőszerből sem találtak határérték feletti mennyiséget, viszont több árusnál hiányosan tüntették fel a dinnye származását vagy minőségi osztályát. A hatóság 34 esetben összesen több mint 1,5 millió forint bírságot szabott ki. Pénzt kaphatnak az önkormányzatok az egészségre veszélyes aszbesztszennyezés felszámolására. Egy új rendelet szerint azok a települések pályázhatnak, ahol mérésekkel igazolták, hogy veszélyes mennyiségű aszbesztrost került a környezetbe. A program előzménye, hogy tavasszal Vas megye több településén is aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak, amelyet évekkel korábban utak és közterületek burkolására használtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Esőkertekkel és víztározókkal készülne Kaposvár az egyre szélsőségesebb időjárásra. A város egy 3,5 milliárd forintos programra pályázott, amelynek célja, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot ne engedjék elfolyni, hanem összegyűjtsék és az aszályos időszakokban öntözésre használják. Szita Károly erről a péntek reggeli interjújában beszélt a Rádió Moston. A tervek 8 kaposvári helyszínt érintenek, többek között a Színházparkot, a Cseri Parkot és a Jókai Ligetet, ahol új zöld és rekreációs területeket is kialakítanának. A polgármester szerint a pályázatot a szakmai zsűri már kiválónak minősítette. A 3,5 milliárd forintos támogatásról azonban még nem született végleges döntés. Visszatér a KKK-hoz Filipovics Márkó. A magyar válogatott kosárlabdázó így ismét nevelőegyesületében folytatja pályafutását. A 30 éves játékos Kaposváron mutatkozott be az élvonalban, később pedig Székesfehérváron és Szombathelyen, valamint 6 különböző külföldi bajnokságban is megfordult. Az előző idényt Portugáliában kezdte, majd tavasszal a Falkó Szombathelyhez igazolt, amellyel magyar bajnoki címet szerzett. Filipovics számára családi szempontból is különleges a hazatérés, hiszen testvére ugyancsak a Kaposvári Kosárlabdaklub játékosa, édesapja pedig a csapat segédedzője. 550 millió forintból újul meg a kaposvári nagypiac. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során korszerűsítik a régi piac csarnokot. Megújul a padlózat, a mosdók és az árusítóhelyek, valamint az épület szigetelése és fűtési rendszere is. Kicserélik az újabb piacépület megrongálódott tetőszerkezetét, és a piac akadálymentesítésére is sor kerül. Csapágygolyókkal lövöldözött csúzliból egy férfi Budapesten. A rendőrséget még szerda reggel azért riasztották, mert a környéken többen fegyverlövésekhez hasonló hangokat hallottak. Kiderült, hogy egy 51 éves férfi csúzlival lőtt egy üzlet felé, megrongálva annak kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkélyét is. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították és elfogták a férfit, lakásán pedig csúzlit és további csapágygolyókat találtak. A gyanúsítottat őrizetbe vették, de nem ismerte el a bűncselekményt. Újraindulhat az Erasmus program valamennyi magyar egyetemen. Az oktatási miniszter szerint a korábban kizárt 21 intézmény is rendelkezik már érvényes pályázattal az idei tanévre. Az érintett magyar egyetemeket 2022-ben zárták ki a programból. Az Erasmus az Európai Unió programja, amely többek között külföldi tanulmányokat és egyetemi csereprogramokat tesz lehetővé a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
2: Csodás reggelt mindenkinek, szeptember 5-e szombat van, reggel 7 óra elmúlt 5 perccel, remélem, hogy jól indul ez a mai nap, és majd a folytatás is fantasztikus lesz. Mi erről próbálunk meg gondoskodni itt a 91.2-n, a nagyszerű dalokkal, csodás előadók érkeznek a folytatásra. Itt lesz Taylor Swift, a Two Colors, valamint a megismételhetetlen és egyedi Freddie Mercury is. Most pedig egy kis nosztalgiával indítjuk az órát. Jön Will Smith, és 2004-ből már szól is a Switch.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Taylor Swift és a Shake It Off című nagyszerű dal szólt, méghozzá 2014-ből itt az FM 91.2-n, és nem sokára folytatjuk a legjobbakkal, illetve felidézzük, hogy mi minden történt hazánkban és a nagyvilágban szeptember 5-én. De hogy mi történt tegnap, arról is ejtsünk néhány szót, hiszen dübörög a Ripperónai Fesztivál, és tegnap egy fergeteges buli csapott a Bagosi Brothers Company, méghozzá a város főterén, a Kossuth téren, ami zsúfolásig megtelt, és a fiúk tényleg kitettek magukért. Már a fotókat mindenhol lehet látni, a videókat, sőt, a Facebook oldalán a Bagosi Brothers Company is megköszönte Kaposvárnak ezt a nagyon szeretetteljes fogadtatást, amiben részük volt a srácoknak, és ma is folytatódnak a programok. 18 órakor színpadon a Beavers, aztán 21 órától pedig a 30Y zenél majd. Itt a rádió moston a folytatásban, pedig Freddie Mercury érkezik egy csodálatos dallal, ez a Living on My Own.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Nézzük, mi minden történt ezen a napon, szeptember 5-én, 1977-ben. Ezen a napon indult útnak a NASA Voyager 1 űrszondája. Az eredetileg néhány évesre tervezett küldetés igencsak hosszúra nyúlt. A Voyager 1 ma is működik, és az emberiség legtávolabb jutott űreszköze. 1972. szeptember 5-én történt a müncheni olimpia történetének tragikus terrortámadása, amelynek izraeli sportolók estek áldozatul. És hogyha emlékeztek, akkor nemrégiben pörgött Freddie Mercury ikonikus dala, a Living on My Own. Nem véletlenül, hiszen 1946. szeptember 5-én született Freddie Mercury, a Queen legendás frontembere, aki tehát ma lenne 80 éves, a világ egyik legismertebb rockénekese, eredetileg Farok Bulszara néven született Zanzibáron. Szóval szeptember 5-e az űrkutatás és a zenetörténet szempontjából is emlékezetes dátum, mi pedig pörgünk tovább majd Paul McCartney-val.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Itt jön Vilike kedvence.
3: A merülők.
2: Hallottál már a bajautörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
3: Padi vizsgál van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés ez maximum 50 méter.
2: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Gyenge hideg front vonul át felettünk, és átmenetileg a mai napon mérséklődik a kánikula. A szombat déli órákban tetőzhet a hőmérséklet, majd ezt követően az északnyugati széllel érkezik, ahogy mondtam, a néhány fokkal frissebb levegő. Az átvonult front mögött átmenetileg északnyugati áramlás alakul ki felettünk, amellyel tehát megérkeznek a várva várt frissebb léghullámok. Néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de egyébként így is meleg nyári idő várható, nagyjából 28 és 30 fok közötti nappali hőmérsékletekkel. Hétfőtől pedig indulhat majd az újabb felmelegedés. A következő napokban egyébként döntően anticiklonális hatások alakítják az időjárásunkat, azaz többnyire napos és száraz idő várható majd. Tehát jövő hét szerdáig tovább fokozódik majd hétfőtől a kánikula, majd csütörtökön egy markáns hidegfront hatására lehűlés kezdődik. Mediterrán ciklon kialakulására is van esély, ebben az esetben akár kiadós csapadék is hullhat majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
0: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy E-klassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született. Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A fogyatékossággal élők sportolási és munkalehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár Szociális Intézményben. A résztvevők különböző sportágakat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási lehetőségeiről. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, hogy a jármű megvásárlásához Kaposvár 8 millió forintos támogatást biztosít. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt járművet várhatóan októberben állítják szolgálatba. A mozgáskorlátozottak megyei egyesülete jelenleg 5 telephelyen 162 embernek biztosít munkát. 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-től, köztük a Kaposvári Ezred is. Az alakulat ismét 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred néven működik. A Honvédelmi Minisztérium szerint a mostani visszaállítás előtt a katonák véleményét is kikérték, és az alakulatok döntő többségénél a korábbi történelmi elnevezést támogatták. Először láthatják szombaton a szurkolók a KHG-KNRC idei csapatát. A női röplabda csapat a székesfehérvári MÁV előrével játszik majd felkészülési mérkőzést hazai pályán. A KNRC-nek volt már egy edzőmeccse a napokban, szintén hazai környezetben, de a Veszprém elleni találkozó még zárt kapus volt. A szombati KNRC-MÁV előre edzőmeccs 16 óra 45 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Meghalt az országos mentőszolgálat egyik dolgozója, miután kizuhant a budapesti mentőszékház 7. emeletéről. Az eset csütörtökön történt, a körülményeit jelenleg is vizsgálják. A rendőrség közlése szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy minden támogatást megad az elhunyt családjának és kollégáinak. Akár 600-700 vidéki benzinkút működése kerülhet veszélybe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A szervezet ezért azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac rendkívüli átvizsgálását sürgeti. Többek között a MOL nagykereskedelmi árképzését és ellátási gyakorlatát is megvizsgálnák, szerintük ugyanis romlottak a független kutak működési feltételei. A szövetség hangsúlyozta, nem állami támogatást kérnek, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árakat és egyenlő versenyfeltételeket. 50.000 munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport. A német autógyártó emellett a felére csökkenti modelljeinek számát, hogy visszafogja költségeit és hatékonyabbá tegye a termelést. A vállalatot elsősorban az egyre erősebb kínai verseny és az amerikai vámok hozzák nehéz helyzetbe. Egyelőre nem közölték, pontosan mely üzemeket és dolgozókat érinti a leépítés, és konkrét gyárbezárásokról sem született bejelentés.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton napos, meleg napra számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők, és a nap folyamán egy-egy zápor sem zárható ki. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 fokról indul, délutára pedig 29 és 30 fokig melegszik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: 8 óra elmúlt 4 perccel, a híreket követően mindjárt belecsapunk a következő órába, méghozzá a csodás zenékkel és előadókkal természetesen, illetve kapcsolunk majd a Lecsó Fesztiválra is, ugyanis Lecsó főző verseny zajlik a kaposvári nagypiacon, és ott van kollégánk Horváth Szabi, tőle érdeklődök majd, hogy mi a helyzet a nagypiacon, és hogy mi minden várható ott a mai napon, az biztos, hogy lecsó főző verseny, ingyenes kóstolók, a gyerekeknek kézműves foglalkozás, valamint helyi termelők portékái is elérhetők, illetve természetesen a kaposvári nagypiac szokásos szombati kínálata is. Nem csak a nagypiacon, hanem itt az FM91.2-n is csodás a kínálat. A New Level Empire, valamint Ariana Grande és Martin Garrix is beköszön, de 50 Cent is érkezik, most azonban egy másik rapper. Eminem jön, a Houdini 2024-ben jelent meg, és rögtön visszahozott valamit a rapper régi korszakából, a klipben pedig Eminem korábbi alter egója, Slim Shady is visszatért. Jön tehát Eminem és a Houdini, varázsolunk itt a Rádió Moston.

0: exes.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
2: Köszöntjük már is a névnaposainkat, nézzük, hogy kiket is, kik ünnepelnek a mai napon, szeptember 5-én. Elsősorban a Viktorokat és a Lőrinceket ünnepeljük. Mindkét név latin eredetű, a Viktor jelentése győző, győztes, ugyanebből a névből származik egyébként a Viktória is. A Lőrinc a Laurentius névből alakult ki, eredeti jelentése Laurentum városából származó, később azonban a babér szóval is összekapcsolták, innen ered a babér koszorúval ékesített jelentés, és hogyha van a környezetetekben alpár, ofília, tárkány vagy viktorina, akkor rájuk is gondolhattok ma. Ezek a ritkább nevek ugyancsak szerepelnek szeptember 5-én a névnaptárban. Az alpár jelentése például hős férfi, a tárkány épp pedig kovács. Úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánunk minden ma ünneplőnek innen a Rádió Most stúdiójából. Szól is nekik hamarosan Ariana Grande felvétele.
1: Ez volt a kalendárium.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Solysében Max közöse a The Modo szólt itt a 91.2-n, és bizony jó hangulat már a kaposvári nagy piacon is, és ott van kollégánk Horváth Szabi, akit már is kapcsolunk onnan a helyszínről. Szia Szabikám, mi újság, mire kell számítani a mai napon a kaposvári nagy piacon, ahol, ha jól tudom, már javában zajlik a lecsófőzés.
1: Szia Gyömbi, köszöntöm a rádió hallgatókat, itt vagyok a kaposvári nagy piacon, szombat reggel van, szépen lassan gyülekeznek a vásárlók is, a kofák pedig már várják a vásárlókat különböző finomságokkal, és hát mondhatnám azt is, hogy az ég kék, a fű zöld, süt a nap, a lecsó pedig isteni. Itt a kaposvári nagypiacon ugye lecsófőző verseny van egészen déli 12 óráig, eddig az időpontig készülnek a finomságok, aztán lesznek ingyenes kóstolók, ezt is mindenki figyelmébe ajánlom, valamint az ingyenes kóstolók mellett kézműves foglalkozások is várják a gyermekeket, illetve a helyi termelők portékái sem maradnak ki a repertoárból. Én buzdítok rá mindenkit, hogy látogasson ki ma, itt szombat délelőtt reggel a kaposvári nagypiacra, hiszen déli 12 óráig itt leszünk. Zenét is szolgáltatunk, háttérzenét, aminek kapcsán ugye még kellemesebben

0: Programajánló.
1: Folytatódnak a Ripper Rónai Fesztivál programjai. Tegnap, ahogy arról már beszéltünk, egy fantasztikus koncertet adott Kaposvár főterén a Bagosi Brothers Company, de nem csak a főtér, hanem gyakorlatilag az egész város megtelik élettel, zenével és művészettel. Hogyha még nincs programotok szombatra, akkor érdemes Kaposvár belvárosa felé venni az irányt, hiszen, ahogy mondtam, folytatódik a Ripper Rónai Fesztivál. Már délelőtt 10 órakor kezdődik a Kufli koncertje az Európa Parkban, a Dorottya udvarban pedig cirkuszi játszóház, mesebarlang, később bűvéssó és bábszínház is várja a családokat. Délután utcazene, kézműves programok és biciklis show is színesíti a kínálatot. Este pedig, ahogy azt megszokhattuk, jönnek a nagy koncertek 19 órától a The Beavers, 21 órától pedig a 30Y lép színpadra a Kossuth téren, de a Hangkép udvarban is egészen hajnalig tart majd a mulatság. Ma tehát tényleg érdemes kilátogatni a Ripper Rónai Fesztivál zárónapjára. Mi itt a rádió mostan is zenével folytatjuk, természetesen érkezik a Linkin Park.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most!

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyiáru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Újabb utca újult meg Kaposváron. Meghosszabbították a migránsok miatti válsághelyzetet. 9 óra van, jó napot kívánok! A rádió most híreivel Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Két személy gépkocsi karambolozott ma reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Szent Imre utca és a Széchenyi tér kereszteződésénél. A járműveket a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Lakossági kérésre megépült a Veres Péter utca végén korábban hiányzó útszakasz. A fejlesztéssel most egy 194 méter hosszú, 4 méter széles aszfaltos út készült el, mindkét oldalán másfél méteres patkával, tudatta közösségi oldalán Kaposvár polgármestere. Szita Károly azt is hozzátette, a csapadékvíz helyben tartása érdekében az út mellett földmedrű szikkasztóárok is létesült. A kivitelezői szerződés része a faültetés is, amelyet a szélsőséges időjárás miatt legkésőbb november 30-áig végeznek el. A fogyatékossággal élők sportolási és munkalehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár Szociális Intézményben. A résztvevők különböző mozgásformákat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról is. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, a jármű megvásárlását Kaposvár 8 millió forinttal támogatja. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt autó várhatóan októberben áll forgalomba. A kormány úgy döntött, hogy december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről a miniszterelnök pénteken este számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő szerint a kabinet a következő hetekben létrehozza azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi hazánk határait és a magyar emberek pénzét. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, közölte pénteken az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a kormány előleget biztosít a vágósertésekhez és a tenyészkocákhoz kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. A kérelmeket hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A pénz októberben érkezhet meg a gazdálkodókhoz. A szakminisztérium azért döntött így, mert a termelési költségek emelkedtek, a felvásárlási árak csökkentek, az afrikai sertéspest is veszélye folyamatos, miközben az időjárási szélsőségek és az aszály a takarmányozást is megnehezítette.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma délelőtt egy kicsit még fokozódik a hőség, aztán egy gyenge hidegfront hatására időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő. A csúcshőmérsékletek 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést
5: hallottak. Csak újrohan az idő, csodás szombat reggelt kívánok mindenkinek. Már 9 óra elmúlt 5 perccel, a híreket követően pedig jönnek a legjobb dalok, ahogy ezt tőlünk megszokhattátok itt az FM 91.2-n. Érkezem majd programajánlóval, illetve a csillagok jóslását is elhozom nektek. Szóval igen, csak sűrűnek ígérkezik ez a közös óránk. Nem sokára a The Offspring hozza el újdonságát, de egy picit nosztalgiázunk is még hozzá a Pet Shop Boys-szal. Egy majdnem 40 évvel ezelőtti dal érkezik nem sokára, de Minelli is beköszön, ahogy a Halott Pénz és Rita Ora is. Az órát pedig Katy Perryvel nyitjuk, fókuszban a hölgyek itt a Women's World.

0: Programajánló.
1: Toponára várják az érdeklődőket, hiszen nyár búcsúztató falunapot tartanak a városrészben. 7 órától bizony már tart a bográcsos ételek főzőversenye, 9:30-tól pedig kezdődnek az ügyességi labdajátékok. Aztán 10:30-től a három kismalac interaktív előadása gyermekeknek, a főzőverseny zsűrizése is elindul már 11:30-kor, aztán ebédre várnak mindenkit, de lesz lovagi bajvívás, aztán a Festetics Karolina óvodásainak műsora is látható majd, de színpadra lép a Danzel de la Mórese showtánc bemutatóval, és a Decsi fivérek műsora is látható majd 15 órától. Persze családi és kísérő programokban is bővelkedik a rendezvény, ugrálóvár, népi játékok, játszóautó, trambulin és csillámfestés is várja a legkisebbeket, ahogy a hordóvonat is. Lesz játszóház, kézműves foglalkozás, elektromos kisangtók és lovagoltatás is a szentjakabi nyargalóknak köszönhetően, és persze arcfestésre is várják a gyermekeket. Aztán 16:30-től pedig a Toponár Ese és a Somogysárd Ese vármegyei első osztályú labdarúgó bajnoki mérkőzést is megrendezik. A helyszín a Toponári Tagiskola udvara, Toponári út 62. Ma tehát nyárbúcsúztató falunap Toponáron.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma délután megérkezhet egy enyhe hideg front, a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de zápor és zivatar csak néhol fordulhat elő, az északnyugati szél azonban megerősödik. Nappal nagyjából 28-31 fokot mérhetünk majd, késő este pedig nagyon kellemes 22-24 fok valószínű. Holnap többnyire napos és száraz idő várható, de a változó irányú szél megélénkül. Hajnalban mindössze 15-18 fokot mérhetünk, nappal pedig 28 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn még mindig napos száraz idő várható, hajnalban 13-16 fokra ébredhetünk, nappal pedig marad a nyárias idő, 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hogyha pedig egy picit előre tekintünk, akkor bizony az látható, hogy jövő hét szerdáig tovább fokozódik majd a kánikula, azonban csütörtökön egy markáns hidegfront hatására lehűlés kezdődik, és szerencsére mediterrán ciklon kialakulására is van esély, úgyhogy végre megérkezhet egy kiadós csapadék is.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
4: Rarámurik, jó nevű van.
3: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
4: Hűha.
3: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
4: kimaradt minden.
3: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
4: Hoppá.
3: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
4: Atya é.
3: Az milyen?
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
0: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Szombaton a Hold az ikrek jegyéből indul, és kap egy csodálatos fényszöget a Vénusztól, ez pedig nagyon kedvező hatás mindenfajta kapcsolatunkra, mivel a Vénusz még a mérleg jegyében jár, nagyon könnyen szót értünk mindenkivel, később a Hold belép a Rák jegyébe, ettől pedig figyelmünk a család, az otthon és a meghittség felé fordul. Itt is vagyok már a napi horoszkóppal, lássuk, hogy a kosok mire számíthatnak. Szombaton óvatosan a szóbeszédekkel, mert túl sok az információ az ikrek hold miatt, és nehéz kihámozni a lényeget. Ezt leszámítva nagyon jól alakul a délelőtt, és valaki kiemelten kedves veled, estére még egy romantikus meglepetés is beleférhet. Bika, ma valaki a családban egy régi történetet hozhat szóba, és meglepő módon egészen új oldalát ismerheted meg. Délután a közös étkezés, egy otthoni vendégség vagy egy kellemes családi program különösen jól sikerülhet. Most könnyebb lesz olyan témákról is beszélni, amelyek korábban valahogy mindig elmaradtak. Ikrek, a Hold a jegyedben kezdi a napot, ráadásul a Vénusz is támogatja a kapcsolataidat. Könnyen előfordulhat, hogy egy olyan emberrel kerülsz közelebb egymáshoz, akivel eddig inkább csak felszínesen ismertétek egymást. Egy flört vagy egy különösen jó hangulatú beszélgetés akár az estét is emlékezetessé teheti. Rák, délután, amikor a Hold belép a jegyedbe, sokkal inkább az otthonod és a szeretteid kerülnek a figyelem középpontjába. Lehet, hogy valaki bejelentkezik hozzád, és végül egyáltalán nem bánod, hogy felborította a terveidet. Egy meghitt este most többet adhat, mint egy előre megszervezett program.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk az oroszlánokkal. Egy baráti társaságban ma te lehetsz az, aki összehozza az embereket. Könnyen kialakulhat egy jó hangulatú beszélgetés, és most olyan információk is beérkezhetnek, aminek később nagy hasznát veszed. Ha estére programot szervezel, szinte biztos, hogy lesz valami váratlan és szórakoztató fordulat. Tűz, egy vásárlás vagy otthoni változtatás során ma könnyen találsz valamit, amire már régóta szükséged volt, csak eddig nem akadtál rá. Pénzügyi szerencsét is jeleznek a bolygók, a Vénusz támogatásával még az is előfordulhat, hogy egy számodra fontos ember meglepően jó ötlettel áll elő. Mérleg, a Vénusz a jegyedben jár, ezért ma különösen könnyen teremtesz kellemes légkört magad körül. Egy párkapcsolati helyzetben végre szóba kerülhet valami, amit eddig kerülgettetek, és meglepően egyszerűen megtaláljátok rá a közös megoldást. Hogyha egyedülálló vagy, valaki látványosan keresi majd a társaságodat, nyugodtan hihetsz a jeleknek. Skorpió, a megnyugvás, a hála és a béke érzései töltenek el. Nagyon érdekes és izgalmas beszélgetéseid lehetnek az ikrekhold idején. Egy baráti kapcsolatodban viszont furcsa hír, változás állhat be, és nehezen tudod, mire vélni ezt az egészet. Nem sokára érkezem a horoszkóp utolsó felvonásával, de előtte még a Roxette zenél.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a nyilasokkal. Ma könnyen összejöhet egy olyan találkozó, amelyet már többször próbáltatok megszervezni. A beszélgetés azonban sokkal jobban sikerülhet, mint gondoltad. Egy munkával vagy pénzügyekkel kapcsolatos információ is elhangozhat egy baráti találkozón, ami később még fontos lesz. Bak, valaki ma olyan szívességet kérhet tőled, amire normális esetben talán nemet mondanál, most viszont szívesen segítesz. A kapcsolatotok ettől közelebbivé válhat, és később te is számíthatsz majd rá. Az esti órákban már jól esik elengedni a kötelezettségeket, és egyszerűen csak élvezni a hétvégét. Vízöntő. Ma két ember között közvetítő szerepbe kerülhetsz, és meglepően jól sikerül elsimítanod a helyzetet. Később akár te is profitálhatsz ebből, mert valaki hálás lesz a segítségedért, hogyha szingli vagy, egy barátod bemutathat valakinek. Halak, egy közeli hozzátartozóval kapcsolatban ma fontosnak érzed, hogy kimutasd, mennyire számít neked. Lehet, hogy egy közös főzés, egy séta vagy egy egyszerű otthoni program lesz a nap legjobb része. Este valaki egy őszinte vallomással is meglephet, és ez sokáig veled marad. Ennyi volt már a horoszkóp, folytatjuk zenékkel. Dérhen érkezik.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Nem sokára 10 óra, ez pedig azt jelenti, hogy egy picit háttérbe vonulok, és átadom a terepet Maunak és Molinak. Érkezik a 20 a csúcson, azaz a két kusza Manus. A sok-sok nevetés a folytatásban garantált. Jön az óra utolsó dala, amit Szia és Sompon hoz el nekünk.

0: Reklám.
1: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
2: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Már nincs 40 centi sem a Balaton átlagos vízállása. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Igazi programkavalkád várja ma is a Riprónai Fesztivál látogatóit. A Dorottya udvarban 10 órától egymást érik a játszóházak, mesés, zenés előadások, és este itt lesz a Hangkép udvar is. Az Európa Parkban és a Zsolnai kútnál koncertekre hívnak a szervezők, miközben a Sétáló utcában utcaművészek alkotnak, több sátorral kitelepül a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, és számos látványos bemutatót is meg lehet tekinteni. A Természetesen a természetben a Másképp, a Vaskor és a Hely lenyomata című kiállítások ingyenesek, akár csak a The Beavers és a 30Y koncertje a Kossuth téren. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. Az augusztusi Birminghami Európa Bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna a legnagyobb név és az első számú favorit, a 41. Bizer Budapest félmaratonon vasárnap sorra kerülő országos bajnokságon. Ezen a legjobb hazai utcai futók szinte kivétel nélkül rajthoz állnak. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 28 éves kiválósága szerint a viadal remek felkészülési lehetőség a szeptember 27-i varsói maraton előtt. Az atléta határozott célja, hogy a fővárosban egyéni csúcsot fusson. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét és önálló életvitelét támogató, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, közölte pénteken az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a kormány előleget biztosít a vágósertésekhez és a tenyészkocákhoz kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. A kérelmeket hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A pénz októberben érkezhet meg a gazdálkodókhoz. A szakminisztérium azért döntött így, mert a termelési költségek emelkedtek, a felvásárlási árak csökkentek, az afrikai sertéspest is veszélye folyamatos, miközben az időjárási szélsőségek és az aszály a takarmányozást is megnehezítette.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma délelőtt egy kicsit még fokozódik a hőség, aztán egy gyenge hidegfront hatására időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő. A csúcshőmérsékletek 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: Okay, let's go.
5: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
6: Sziasztok, sziasztok, hello mindenkinek! Újra itt vagyunk, itt a kuszalista jól megszokott felállásban, Willivel
7: és Miklóssal.
6: Sziasztok!
7: Engedd meg, hogy elmondjak egy
4: történetet, mondjuk elkezdtük a 20-a csúcsont 20 évvel ezelőtt, akkor te Mael Hamad Khalifa Sunny voltál, én meg Moi de la Fonta Big de la Rosa.
6: Igen.
4: És képzeld, találkoztál egy úriemberre, és mondta, hogy jaj, Moi de la Fonta Big de la Rosa. Rajtunk nőtt fél, most is hallgatja a 20-a csúcsont, azt mondja, a nevetek tetszett a legjobb.
6: Hála az évnek, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Örülünk neki, drága hallgatóink, hogy tudunk hétről hétre olyan témákat hozni, olyan zenéket hozni, és olyan hangulatot hozni a rádiókba, amitől jól érzitek magatokat. Hát már megérte, ezért csináljuk, igaz?
4: Jaj, Mael Hamad Khalifa Sunny, majd elafont a Big Della Rosa.
6: Így van. Na hát gyerekek, akkor még egyszer, most, hogy mögöttünk hagytuk az amerikai életérzést, az amerikai álmot, egy újabb zenei kalandra indulunk, illetve kicsit kutakodunk a nagyvilágban megint izgalmas érdekességek után. Lesz természetesen retro helyezett, és két vadi új dal is színesíti majd a mai palettát. No, de hogy belekezdjek a mai témánkba, el kell mondjam, amiről tettünk már említést korábban, hogy cirka 10 esztendeje ugye hódolok a futósportnak.
4: Szakadás a kórházi ágy.
6: A szakadás a kórházi ágy, most is éppen be vagyok bugyolálva.
4: Meghúzódott annyira, meghúzódott.
6: Van ez így, igen.
4: Hát, Miki, hányszor mondták már neked, hogy ne fújj le mindjárt 100 kilométert, ha nem melegítesz.
6: De én melegítek, tehát ez a baj ezzel, hogy sajnos az ember melegít, de mégis előfordulnak sérülések. Gréti szokta azt mondani erre, hogy látod, Miki, velem és a pizzámmal a kanapén ilyen nem történik soha.
4: Jaj, de lennék ott a kanapé.
6: Azt gondolom. Na, a lényeg az, hogy velem együtt nagyon sokan hódolnak a futósportnak, és hát nyilván mindenkit foglalkoztat az, hogy hogy lehet hatékonyabb, hogy lehet jobb. Nemrég jutottam hozzá egy érdekes könyvhöz, képzeljétek el, ami nyilván futókról szól, pontosabban arról, hogy kik a világ legjobb futói, és minek köszönhetik az Isten adta tehetségüket. Az köztudott ugye, hogy Kenya nagyon sok hatalmasságot...
4: A Dél-Afrikát akartam mondani először, meg azokat az afrikai törzseket, meg a... De igen.
6: Így van. Hát Kenya nagyon sok futó.
4: Bocsánat a törzsi kifejezésért, afrikai országokat inkább.
6: De egyébként a törzsi kifejezés nem butaság, ki fog ma derülni. A lényeg tehát
4: ott
6: az...
4: Ott nevelődtek ki az oroszlánon.
6: Az biztos, ott azt kellett futni. De valóban így van. Ahogy mondtam, Kenya nagyon sok hatalmasságot adott a maratonfutás világának. Azt tudjátok, hogy minek köszönhetik a kenyai futók az adottságaikat? És ez lesz a mai adásunk fő témája, és mindenkit megnyugtatok, hogy nem a futásról beszélgetünk majd, hanem olyan különleges törzsekről, népcsoportokról, akiket az evolúció olyan tulajdonságokkal áldott meg, amilyen tulajdonságokat mi csak így a fantáziákban tudunk elképzelni.
4: Fizikaira gondolsz?
6: Bizonyám.
4: Mozgékonyak, gyorsak.
6: Például a kenyaiak egy genetikai torzulásnak, hogyha szabad ezt így mondani, köszönhetően, hát így van végül is egy torzulás, de pozitív irányban, bizony teljesen más fiziológiai és kardiovaszkuláris rendszerrel rendelkeznek, hogy ez a szív- és érrendszert jelenti.
4: Egyébként nem véletlen, szerintem ők oda születtek ilyen genetikával. Korábban kellett ilyen normális fizikai kitartás, ott millió veszély. Nem azért, mert minden nap kergeti őket valami. Uh-huh. Hát, hogyha
6: leopárd, akkor áfáztak. Vagy gepárd,
4: de nem sok esélyüket volt.
6: Hát még most sincs. Na hát az ok és az okozat. Miért alakult ez ki? Nyilván a körülmények miatt. Az evolúció csodákra képes még nálunk embereknél is. Azt gondolnánk, hát ugye, hogy csak az az biztos. Hogy az állatoknál vannak csak fiziológiai változások, el sem hiszitek, és elkezdtem utána nézni. Ezek a kenyai futók voltak az elsők, mert róluk olvastam, és utána néztem, hogy van-e a világon még néhány olyan népcsoport, vagy olyan törzs, akik valamilyen fajta olyan genetikai változásnak köszönhetően szinte szuper tulajdonságokkal rendelkeznek, és gyerekek, a kalapom letette. Olyan sztorikat hozunk ma a hacsban, hogy el fogtok ájulni.
4: Na.
6: Úgyhogy mindjárt bele kezdünk, hozzuk az izgalmas részleteket, előtte azonban nyilván a zenékre is figyelnünk kell. Egy régi barátunk, James Blunt visszatért egy felvétellel, mégpedig a Taste Like Summer című dalt jelentette meg nemrég. Egyébként érdekes, Jászmin hívta fel a figyelmemet arra, hogy...
4: Hallgassuk meg!
6: Nem csak azt, hanem hogyha meghallgatjuk, akkor ha valaki emlékszik a Looking Glass Brandy című dalára, van némi hasonlóság a két felvétel között, gondoltam ezt ilyen kis zenei kuriózumként, bár nem akarok egy újabb nyúlüreget kinyitni, de hogy zenei érdekességként mindenképpen meg kell jegyezni. Egy nagyon kellemes hangulatú dal jön, tehát újdonságként James Blunt és a Taste Like Summer.
2: A 16.

0: Rádiózz a csúcson!
1: Egy nagyon kellemes kis kora őszi dal, mert ugye már szeptemberbe léptünk, itt az ősz.
2: Szeretem a szeptembert.
1: Azt tudom.
2: Persze, azt is szeretem, az augusztust is, a márciust is.
1: Jó meleg volt az augusztusunk most. Kíváncsi vagyok, hogy ez a negyedik, ez az őszi, első őszi hónap
2: ezt,
1: is.
2: Ezt nem szerettem.
1: Meleg lesz.
2: Sajnálom a vizeinket.
1: Smarrafi azt mondja, hogy valószín.
2: Hogy
1: kíváncsiak lesznek ők is, de igen.
2: Rafi, jobban néz körül.
1: Szegény nem ötelt róla. Na, James Blunt dalával kezdtük a hacsot, Taste Like Summer, egy nagyon kellemes kis felvétel, ahogy mondtam. Na de, kezdjünk akkor bele, és kezdjük akkor a kenyai maratonfutókkal, hiszen ugye elmondtuk azt, hogy bizony ők sorra nyerik a nagy hosszú távú versenyeket, és hogy elképesztő fizikumuk van, annak ellenére, hogy vizuálisan, ha rájuk nézel, hát aranyszerűen mindegyik ilyen kis vékonk a kis pálcika
2: ember. De hosszú, hát mekkora lábai vannak, egy lépéssel 2 métert lép.
1: Na figyelj!
2: Hosszabbak a lábaik, nem?
1: Így van. Nem minden kenyai jó futó egyébként, csupán a népesség 12%-a egy bizonyos Kalenjin népcsoport.
2: Kalenjin.
1: Kalenjin, sokaknak most eshet le, hogy bizony abban a sportszerekkel foglalkozó áruházban van egy Kalenjin nevű márka, de hát ennek a neve innen ered. A Kalenjinek a világ legjobb futói ugyanis. Azt is mondhatnánk, hogy őket alkotta a természet a leginkább hosszú távfutásra alkalmas testtel. De hogy miért? Egyrészt, mert ez a népcsoport, ugye a nagy hasadékvölgy magaslatain kb. Olyan 2000 méteres tengerszint feletti magasságon él. És bizony a 2000 méteren mi nincs elég?
2: Levegő.
1: Így van, oxigén, bizony. Ezért is viszik sokszor egyébként az ilyen magaslati helyekre, edzőtáborba másik sportolókat is. Na, a ritkább levegőnek köszönhetően a Kalenjik szervezete több vörös vértestet termel, sokkal jobban dolgozza fel a tüdejük a beérkező levegőt és az oxigént például. És most gondoljatok bele.
2: Jobban vagy hatékonyabban?
1: Hát a kettő jobban, majdnem
2: jobban,
1: ugyanaz.
2: Jobban kiveszi a számára szükséges oxigént, gondolni
1: levegőből. Így van, és sokkal több vörös vértestet termel a szervezete, ami segít abban, hogy az oxigén dús vér az eljusson A-ból B-be. Így van. Abba gondoljatok bele, ha valaki ilyen területen nő fel, és ott is fut, és ehhez szokik hozzá, ha lejön a mi tengerszint közeli magasságunkra, akkor sokkal hatékonyabban működik a szervezete, magyarul nem igazán lesz oxigén hiányos állapotban, még futás közben sem, ami pedig ugye alapvetően együtt jár a futással.
2: Ja, amikor jön a Szeged és szúr egy kicsikét oldalt, és a végén már nem kapok levegőt, és meg kell állni, mert hiába veszem, nem, semmi, mint hal a parton.
1: Mindenkinek oxigén hiánya lép fel egy idő után, most gondolj bele, hogy ők, akik az oxigén hiányos levegőben is jó futók, egy oxigéndús környezetben, nem egy versenyen találkoztam már ilyen futóval, figyelj, az megdöbbentő, hogy elfut melletted a két srác 3-szor gyorsabban, mint te, és míg te figyelsz a lélegzésre, minden egyébre, ők kedélyesen röhögcsélnek és beszélgetnek. 3-szor gyorsabban, mint te. Elképesztőek. Na, de a másik dolog, az pedig egy hihetetlennek tűnő evolúciós módosulás. Ezeknek az embereknek ugyanis a lábszáruk eltér minden más emberétől.
2: Egyrészt
1: nem. Képzeld el, hogy elképesztően könnyű a boka és a lábszár csontozatuk, vékony és hosszú a lábszáruk, illetve a vádlyuk sem izmosodik nagyra, mert hogy a futáshoz nem feltétlenül erre van szükség. Az ember azt gondolná, hogy nagy izmos vádlid van, akkor biztos jól tudsz futni.
2: Hát nem feltétlenül. Schwarzenegger nem tud futni, hogy úgy minden jó futó.
1: Lehet, de hát hogyha megnézed, azért igen, a futóknak azért izmos a lábuk, de azok a jó futók, azok a hatékony futók, akik vékonyan izmosak, tehát olyan szálkásan izmosak, ők pedig igazából nem is tűnnek izmosnak, mert sok kidudorodó izmot nem látsz rajtuk, csak egy ilyen vékony pipaszár kis lábszárat. Na hát ezért van ez, hogy nagyon könnyű a boka és a lábszárcsontozatuk, hosszú és vékony a lábszáruk, illetve a vádlyuk sem izmosodik nagyra, viszont sokkal inkább épít a szervezetük az inakra és a szalagokra, amik náluk sokkal erősebbek, mint nálunk. Ráadásul képzeljétek el, hogy úgy működnek, hogy szinte nem is kell erőt kifejteniük ahhoz, hogy hajlítás után újra kinyújtsák a lábukat, mint egy íj, szinte visszarúg a lábszáruk, ami könnyűvé teszik magyarul, míg nekünk a nyújtáshoz és a hajlításhoz is energiát kell kifejtenünk, nekik a nyújtáshoz szinte nem. Most gondolj bele, hajlításhoz erőt kifejt, de ping, visszarúg a lába szinte. az inaknak köszönhetően. Ez valami brutális. Ez a titkok, úgyhogy, ahogy mondtam, velük versenyezni teljesen felesleges, mert amíg te megdöglesz, ők kedélyesen beszélgetnek, és háromszor gyorsabban elszaladnak.
2: Viszek magam olyan birkakergetőt, hopp, gáncsot.
1: Nagyjából igen, igen. Hát igen, akik szeretnek futni, biztos ismerik Eliud Kipchoge nevét. Kipchoge ugye ő volt a világ rekordtartó. Hallottam róla, amikor csinálta versenyen kívül, csináltak egy rekordot, hogy a maratont lefussa rekordidőn belül. Akkor oké, hogy volt egy felvezető autó, ami egy ilyen lézerrel az útra vetítette azt, hogy a többi futótársának, akik váltották egymást, hogyan kell állniuk, hogy abszolút légmentes környezetet teremtsenek bizonyos tekintetben a Kipchogének, tehát szélárnyékot adtak neki, és képzeljétek el, hogy az durva, hogy azért aki futkározik, az tudja, hogy egy intenzív futásnál azért nyilván 160 és 200 között is lehet az ember pulzusa. Na hát a Kipchogénak a legnagyobb terhelés közben volt 120. Te fölmész az első emeletre, 400. És már 110-120 a pulzusod. Neki a maraton futás közben végig maximum 120 volt a pulzusa. Hihetetlen. Na, hát gyerekek, hozunk még hasonló embereket, nem feltétlenül futókat. Elképesztő, hogy milyen szuper emberek élnek a világon, elzárva távol a civilizációtól. Na mindjárt folytatjuk tovább, előtte azonban meghallgatunk még egy dalt, még egy újdonságot, egy nagy kedvencünk tért vissza egy új felvétellel, a Nickelback.
2: De szeretem.
1: Bizonyám, Leave Me Behind, ez új daluk címe, ezzel folytatjuk a hacsot.
0: A 12.

0: Welcome back! Újdonságuk a Leave Me Behind.
1: Tetszik. Tetszik. Szerintem kedvencem lesz ez is. Egyébként nagyon bírom őket, mert aki volt már a koncertjükön, az egyetért vele, hogy nagyon jó.
0: Igen, és ugye tudjátok, hogy a lelkünkön viseljük a rockzene sorsát is, bár ugye manapság ugye a populáris érában nem feltétlenül dívik újra a rockzene, de azért mi mindig becsempészünk egy kicsit, hát ugye óriási Nickelback, Ghost rajongók vagyunk, úgyhogy azoknak itt a helyük. Na, folytassuk tovább, gyerekek, ugye beszéltünk a kenyaiakról, a vékony kis lábszárukról és a szinte visszarúgó lábukról, tehát hogy brutális, hogy genetikailag milyen változás ment végbe rajtuk. Na, egy apró megjegyzés még a futókhoz. Ugyanis Mexikóban is van egy népcsoport, az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
1: Rarámurik, jó nevű van.
0: Ők például ultra maratonokban lehetnének nagyon jók, ugyanis lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen. Most gondoljatok bele, fölfutnátok hegyi Pestre. Terepen Budapestre.
1: Nem
0: megállás és pihenés nélkül.
1: Igen, a leállósában is mondjuk.
0: Nem kell egy terep, igen. Akkor a leállósába, sok siker.
1: Hát de gondolj vele, hova mész, hova kocogsz? Nem Pestre fölugrok. Mennyi dolgot teszik ezt meg, van rá is?
0: Hát ez egy jó kérdés, azt látod, arra nincs feltétlenül. De hát maga az, hogy megállás és pihenés nélkül képes lefutni 200-300 kilométer. Atya úristen! Náluk is a szív- és érrendszer speciális erőssége jelenti a titkot, képzeljétek el. A természetes szénhidrát gazdag étrend, illetve a speciális technika, ők ugyanis nem a sarkukra érkeznek le, hanem az első talpárnáikra, ez brutálisan erős lábfejizomzatot követel, de nagyon kiméli az ízületeket, ezért bírnak ennyit lefutni. Sőt, ha jól tudom, akkor ők ugye nem is futócipőben teszik ezt, hanem ilyen nem tudom, valami kaucsukból készítenek maguknak ilyen kis sarut, és abba nyomják.
1: Nagyon sok az a 200-300 kilométer.
0: Hát tudom.
1: Hát nekem már maraton is állónak tűnik a...
0: Pedig az csak 42 egész valamennyi, tehát 42,195 kilométer.
1: És én 40 körül emlékeztem, 40-50 körül.
0: Igen.
1: Nincs 50 kilométer?
0: Nincs.
1: Akkor megvan a 40 bármilyen.
0: Hát most gondolj bele, ők hát meg 200-300. Az ultramaratonisták egyébként csinálják ezt, tehát hogy van egyébként sok verseny, hát nem indulnak túl sokan, vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista férfi, azt tudom, lehet, hogy nő is van, de férfi az biztos, aki ráadásul úgy szokott ilyen ultramaratokon elindulni, hogy a Himalájában, a halálvölgyében, 60 fokban, és egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
1: kimaradt minden.
0: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó, ott nem volt senki.
1: Hoppá.
0: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba. Az milyen. Na, akkor figyelj, menjünk tovább, gyerekek. Ha már ugye erős szív- és érrendszer. Van egy nép, akiknek szintén brutálisan erős a szívük, és szinte nem érzik a hideget. Pontosabban érzékelik csak, de nem fáznak. Biztos hallottatok már az inuitokról.
1: Eszkimo.
0: Ők az északi sarkon és Grönlandon élő népcsoport. A képességeiket egy genetikai mutációnak köszönhetik, ami miatt teljesen más a zsír és a koleszterin anyagcseréjük, így a testük, és ez a durva, gyerekek, a testük nem raktározza el a telített zsírokat, mint nekünk, hanem hővé alakítja. Ugye milyen jó lenne, hogy nem kéne diétázni, hanem hővé alakulna a zsír. Viszont ők az egész életüket fagyban töltik.
1: De hideg, ma kérlek egy hangsúlyt.
0: Igen, egyébként ugye ők az egész életüket fagyban töltik, csak fóka és bálna zsírost húst tesznek, ám sosem fáznak, és bizony elkerülik őket a szív- és érrendszeri betegségek is.
1: De nem is öltöznek föl, dehogy nem.
0: Hát azért. Fölöltöznek azért valamennyire, de hát te lazán megfagynál abban a szerelésben, amiben ők elvannak meg. Lehet, hogy reggel kimennek a hóba, megmosakszanak kicsit, jó reggelt, szomszéd!
1: Egyébként a tudomány, hogy genetikai mutáció nem a legjobb szót használja rá szerintem, mert ő rájuk az a genetika nem mutáció, nekik az a genetikájuk ott.
0: Hát de az átlag emberhez képest, ha megnézed a teljes globus populációját, ahhoz képest ez egy genetikai mutáció.
1: Jó, mondjuk hozzá képest persze, hogy mutáció.
0: Igen. Na, és hogyha már mutáció, hallottatok már a kétlábújú emberekről?
1: Kétlábon mi?
0: Kétlábújú emberek.
1: Ja, nem öt van, mint nekünk.
0: Hanem kettő.
1: Tehát a nagy, a mutató, a középső,
0: a lábadon nincs mutató,
1: meg a kisúj. De én tudok ahol is. Simán
0: fekstegevel. Elképzelem, ahogy fekszel a strandon gatyába, és a feleséget kérdezi, hogy hol megyünk vacsorázni, és lábbal mutatod meg, oda. Csak úristen, Mili. Jaj, hát csoda, hogy még nem nyaraltunk együtt. Nem,
1: hol a medence?
0: Együtt, ok. Annyi helyen. Ok. Miért? Akkor sosem mutogattál lábaddal, amikor Hawaiion kérdeztem, hogy melyik helyet másszuk meg, azt te. Na gyerekek, meghallgatjuk Nio felvételét így blokkunk zárásaként, mégpedig a Dance Right Now című felvételt. Aztán utána jövünk vissza, és bemutatjuk nektek a két lábújú embereket, illetve hozunk még olyan különleges embercsoportokat, népcsoportokat, akik például extrém ideig képesek a víz alatt maradni, mindenféle légző berendezés nélkül, de olyan szinten, hogy az elképesztő, ők
1: három
0: is...
1: perc, még tovább? Próbálj ki valaki másik perc.
0: Rálicitáljak? 15.
1: Atya Isten.
0: 15 percig képesek. Figyelj, brutális.
1: Nem vagyok én egy órát is Gázpal, de mi a medülő
0: palaszka. Azt megnézni, hogy Gázpalaszkal egy örökkévalóságig leveszem.
1: Én Gázpalaszka úgy tudok merülni. De nem, nem kell már följönni.
0: Jó, gyerekek, atyaik.
1: Oxigén palackot szerettem volna mondani.
0: Köszönjük. Még
1: Padi vizsgám van, jó? Könnyű búvár vagyok, bár nem látszik rajtam olyan...
0: Lehet, hogy azért, mert végig Gázpalaszka merültéte. Vili, ez mindenre magyarázatot adna. Magyarázatot adna.
1: Mi?
0: Azért vagy képben mindig. Édes szívem. Na gyerekek, elmenjünk egy pici szünetre Nio dalam után.
1: Elszólás volt.
0: Tudom, tudom. Egyébként tényleg van Padi vizsgája, tényleg. De hegyet mászik, búvárkodik, elképesztő.
1: Nem, sielek hegyet, nem mászok.
0: Hát de túráztok tök magasra.
1: Hát az nem hegymászás.
0: Ja, hát jó, nekem az már hegymászás.
1: Én, gyerekek... én neki háromszor visszajöttem a csomagoláról. Arrafelé így mondják.
0: Hányszor kijöttél már a kiskocsmából? Az mekkora, akkor az mekkora mutatvány.
1: Úgy hívják a kocsmát, hogy csúcs.
0: Én kérek elnézést, igen, nekem meg a biztonsági szavam a még. Na jó, fejezzük ezt be, Léci. Na, elmegyünk egy pici reklámszünetre a Nio dala után, aztán folytatjuk tovább, és hozzuk az extrém embereket.
2: A 9.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat a ti.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
0: 20 a csúcson!
3: Igen.
0: Így van, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát, folytatjuk a hacsot, benne pedig ugye említettem már neked néhány dolgot, például az, hogy hallottál-e már a két lábújú emberekről, és ti drága hallgatóink?
4: Hogy van elhelyezkedve egyébként, a lehet különbséget tenni mondjuk a nagy ujja meg a másik egyetlen kis csökevény között? Hogy vesz fel zoknit?
0: Hát sehogy, ők nem vesznek zoknit. Talán az egyik, nem hiszem, az egyik látványban a legextrémebb népcsoport, az biztos. Zimbabvében élnek egy törzs, mégpedig a vadoma törzs. Struc embereknek is hívják őket, ugyanis az ő lábfejükön nem öt kicsi ujj található,

0: rémokat megszégyenítő ügyességgel másznak fára.
1: Na, úgy, ahogy van nekik előnyük.
0: Van, van, bizony. Na, de még nincs vége az extremitásnak, ha már fura megjelenés. Van egy igazán ragyogó, mondhatni egyedi, drága kövekre hasonlító tekintetű indonéziai népcsoport. Képzeljétek el!
1: A drága kő.
0: Az ő szemeik a világon egyedülállóan ragyognak, és különleges világos színekben pompáznak.
1: Tehát világos kéket képzeljek el?
0: Így van, de nagyon-nagyon érdekes az íriszük is, tehát hogy nagyon érdekes mintázatokat mutat. A Buton szigeti törzs tagjainak az a jellemzője, hogy sötét a hajuk, a bőrük is barna, a szemeik pedig leginkább a kék különböző árnyalataiban pompázik, sokan elektromos szemnek is hívják, mert a szemükben található pigmentek szinte fénylenek. Az milyen kemény.
1: Hú, éjszaka de kemény lehet, mint egy vadállat.
0: Annyira különlegesen világító a szemük szinte. Igen, tehát ezért mondják, hogy ilyen elektromosságra hasonlító a szemük, pláne a sötét bőrükhöz és a fekete hajukhoz. A jelenség oka egyébként egy Waardenburg-szindróma nevű génmódosulás, amely a pigmentációért felelős géneket érinti. Ennek is nyilván van köze a zárt közösségű életmódhoz, tehát hogy ott is azért előfordul, hogy a szomszédod az unokatesód és a gyereked a keresztanyád, és sokszor előfordul, hogy a törzs tagjainak csak egyik szeme ragyog ilyen kéken, a másik ugyanúgy sötét színű.
1: Ja, Istenem.
0: Na, az milyen kemény, az is milyen menő. Júj, de bírom.
1: Én kutyával láttam már ilyet.
0: Na, figyelj, menjünk tovább, és hogy ha már szem, akkor jöjjenek a brutálisan éles szemű emberek, mert hogy ilyenek is vannak. Utazzunk el az Andamán tengerhez.
1: Nagyon jól látnak?
0: Megvan az Andamán tenger?
1: Nincs.
0: Ez egy félig zárt, peremvidéki tenger az Indiai óceán északkeleti részén, az Indokínai félsziget, a Malakka félsziget, az Andamán és a Nikobár szigetek lánca és Szumátra szigete között. Ezt mind fejből mondtam.
1: Oké. Okay.
0: Még most se értem.
1: Meglepő pontosággal.
0: Ugye? Na itt él a Moken törzs. A Moken törzs.
1: Miért nem Andamán törzs?
0: Mert úgy gondolta az öreg nagy Moken, hogy a többi is kis Moken lesz.
1: Nem tudom, Mokenek leszünk, jó.
0: A Mokenek arról híresek, hogy a gyermekeik, csak a gyermekek, képesek olyan élesen látni a sós vízben is, mint ahogy mi látunk a hétköznapokban.
1: Az nagyon jó ám, mert homályosan látsz buharszemeg nélkül.
0: Az
1: ha
0: biztos.
1: Közte levegő van, ezekért buharszemeg, akkor jól látod.
0: Ez a képesség egy egyedülálló reflex. A gyerekek ugyanis képesek tudatosan összehúzni a pupillájukat és megváltoztatni a szemlencse alakját a víz alatt, hasonlóan a fókákhoz, ami megakadályozza a víz fénytörési torzítását. Érted? És egy ember, most gondolj bele.
1: Hát az éles látás nagyon jó a vízben.
0: Hát az bizony. Viszont a durva, képzeld el, a durva az, hogy ezt csak a gyerekek tudják, mert az ő szemük még rugalmas. Felnőtt korra azonban kinövik eme képességüket.
1: Jaj, szegények.
0: Képzeld el! És ha pedig már látás, akkor ez sem pár szó egy olyan népcsoportról is, akik bizony nem sok tengervizet látnak, ám nem is bánják, mert hogy ők a szárazföldön látlak hihetetlenül jól. Namíbiában él a himba törzs, ők sem genetikai mutációnak, hanem evolúciós képességnek köszönhetik a tudásukat. Ugyanis most gondolj bele, ugye Smar Rafi is beszélt nagyon sokat Namíbiáról, ugye ő rendszeresen jár oda-vissza, és ahogy Rafi is említette, óriási területekről van szó. És ezek a bizonyos himba törzstagok úgy élik le az életüket, hogy nem látnak semmi olyan tereptárgyat, ami közel lenne hozzájuk nagyjából, nincsenek épületek, hatalmas kiterjedésű területeiknek köszönhetően nincsenek közeli, vagy akár a horizontot eltakaró tereptárgyak sem a látómezejükben az életük során, és persze digitális eszközeik sincsenek, és nem roncsolják a szemüket a monitorokkal, az okos telefonokkal. Ennek köszönhetően ezen emberek vizuális fókusza, a részlet érzékelése olyan rendkívüli, mint egyes ragadozóké. Olyan apró mintázatokat és részleteket is észrevesznek hatalmas távolságból, amit mi csak komolyabb távcsövekkel.
1: Lehavassa a QR kódot 3 kilométer.
0: Szemrebbenés nélkül. Annyira durva. Állítólag ehhez hasonlóak az ausztrál aboriginesek is, és ezt figyeljétek, akiknek olyan a látásuk, hogy nappali fénynél is képesek látni a csillagokat.
1: Jaj.
0: Hát hogy a... Bát, komolyan? Hát milyen durva már?
1: Jó csillagász lenne, be nem kell utal.
0: Az biztos, az biztos. Ott a fiastyú. Ő vagy dél van, és látom. Most gondolj bele, milyen szem kell ahhoz. Atya ég. Na gyerekek, nem sokára hozunk még hasonló népcsoportokat, mert vannak, és bizony jönnek Vilike kedvencei,
1: a merülők.
0: A béka emberek, igen, igen. Előtt azonban meghallgatjuk Daniel CV felvételét, feljebb ugrott a Love the Gun, nagyon szeretjük, már is mutatjuk.
2: A hatodik.

0: Ő volt Daniel Seavey és a Love's a Gun című felvétel itt a 2020-as slágerlistában. Most pedig elérkeztünk az ötödik helyezethez, ami...
1: Az éleslátású retro.
0: Így van. Hát egy sajnálatos évfordulót hozunk. Augusztus 26-án volt ugyanis az évfordulója annak, hogy a világ elveszített egy kiváló énekesnőt, akinek hangja és zenéi nagyban határozták meg a 80-as évek zenei világát. Sajnos már 2004-ben hunyt el az amerikai Laura Branigan. Bizony a Gloria és a Self Control című dalok.
1: A Self Control, jaj, azon nőttem föl, táncoltam a DJ-be, gyűjtöttem a... Hú, de jó volt a sajokat.
0: Mit gyűjtöttél? Mondjuk el, mit is gyűjtöttél? Pardon, mit gyűjtöttél? A skalpokat? Ó, hát fiatalság, bolondság, Vili. Nagy egy hóhányó volt.
1: 20 éves koromban volt.
0: Na, az menő. Az menő. Hát igen, sajnos 2004-ben hunyt el Laura Branigan, tehát azt mondhatjuk, hogy a Gloria és a Self Control című dalok valóban igazi világslágerek voltak, de Laura Branigan több mozifilmben és sorozatban is jelen volt dalokkal, például a Szellemírtók című filmben, vagy akár a Flashdance-ben, képzeld el. Hát sajnos 52 évesen álmában érte a halál, agyvérzésben halt meg.
1: Jaj, szegényke.
0: Dalai azonban itt maradnak, meg is hallgatjuk az egyik legismertebbet. 1984-ből jön tehát a dal, amire Vilike úgy gyűjtötte a skalpokat, mint a más a Lutra album matricákat.
1: Nem igaz, nem igaz.
0: Jön Laura Branigan és a Self Control, ez az eheti retro helyezet.
2: Húz a csúcson! Gyönyör a kövön.
3: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Ő volt Laura Branigan, és a kitörölhetetlen self-control. Visszajöttek emlékek, Vili?
2: Nagyon szép
1: Adj
2: volt.
1: Egy-két
2: nagyon
1: tippet.
2: Jó volt.
1: Miket mondtatok akkor a csajoknak? De jó szép lábai vagy. Vannak, mikor nyitnak?
2: Igen, például.
1: Úristen, de pronyó.
2: Ki az edződ?
1: Ki az edződ? De rossz.
2: Szia, cica, itt a gazdi. Hát akkor ez volt a menő. Ma már nem, tudjuk jól.
1: Olyan pofont kapnál teljesen jogosan. Nem? Hát azért milyen süttyó viselkedés. Hello, Csiber, nagyon szép rántott húsi vagy. Úristen. Tessék fölpofozni az ilyen bunkó férfiakat, lányok. Na, megyünk tovább a kusza listával, túl sok időnk nincs. Végezetül azonban jöjjenek az újabb szuperhumánok, akik hát jól bírják szusszal. Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a Bajau törzsről? Ők Indonéziában és a Fülöp-szigeteken találhatók meg. Eme törzs lakói olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni.
2: Hát a 2-3 perc is hosszú.
1: Hát más, brutális. Most gondolj, negyed órát képes lent lenni egy levegővel a víz alatt. Ráadásul szervezetük olyan jól képes kiegyenlíteni a nyomást, hogy akár 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel. Te, mint gyakorlott
2: vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárna sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Tehát a biztonságos merülés, a könnyű búvárnak a biztonságos merülés, ez maximum 50 méter. Azért, mert onnét is föl kell jönni, többször nyomás kiegyenlítést kell tenned, hogy
1: visszakészül. Tehát már 50 méterről is nyomás kiegyenlítést.
2: Kétszer-háromszor meg kell.
1: Most gondoljatok bele, azért 50 méter.
2: Fel tudsz jönni egyből is, hogy hopp följössz, csak akkor elképzelhető, hogy
1: a keszonbetegség azért.
2: A keszonbetegség elér, az még nem halálos, de mondjuk 100 méterre följön egy hirtelen, az már gáz lenne, akkor be kell rakni kütyübe.
1: A keszon kamrába.
2: De az a nem bélte mondják, hogy egyébként nagyon mélynek tűnik az 50 méter.
1: Igen.
2: 20-30 méter is már van pici a csónak, ahol...
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel.
2: Hát a 10 méter is mély egyébként.
1: Igen, fia, 10 méteren már egy átlag embernek már megkukulsz, úgy nyomja a füledet a nyomás, már 10 méteren is.
2: Vannak ezek a mélytengeri merülők, akik ilyen sodron kötélen mennek le, meg jön, de jönnek is föl.
1: Igen, a szabad tüdős merülések, ők
2: súlyjal mennek le, azok mennek le 200 méterre. Viszont ők sokkal gyorsabban mennek, végig visszatartják a levegőjüket, hogy visszafelé is föl tudjanak jönni, és ne kell neki nyomást kiegyenlítést csinálni, azt hiszem.
1: Igen, megnéztem egyébként itt a szabad tüdős merülést. 2023-ban a Bahamákon egy versenyen egy Korok Fatima nevezetű hölgy 102 méterre merült le egy levegővel.
2: Akkor...
1: Ő 3 perc 47 másodpercet töltött a víz alatt.
2: Hát a 100 méter is jó, akkor rosszul tudtam ezt a 200 métert.
1: Hát azért nem tudtad rosszul, mert például egy Natalia Molchanova nevű orosz hölgy 237 métert merült uszonnyal, és 187 métert uszony nélkül egy levegővel, és fontos megjegyeznünk, hogy Törőcsik Zsófia, egy honfitársunk 2025-ben a világjátékokon 300 méterig merült uszonyos kategóriában, ezzel jelentősen javítva a korábbi női rekordot.
2: Ott már fény sincs ott.
1: Az nagyon durva.
2: Ha sötétbe lemenni, a tudod ki, ott már van ám tüdő.
1: Az biztos. Na, hát kérlek szépen, ezek a Bajau törzs tagok is ilyenek, 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni, 60-70 méteres mélységben is. Na hát egy ilyen Bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem? Na, genetikai vizsgálatokat is végeztek egyébként ezeken a Bajaukon, és kiderült, hogy a lépük átlagosan 50%-kal nagyobb, mint a szárazföldi embereké. Uh-huh. Ez azért is fontos tényező, ugye, mert a lép oxigénhiány esetén ugye extra adag oxigéndús vörösvértestet pumpál a véráramba, így természetes oxigén tartályként is működik, ezt is mondják a kutatók. Uh-huh. Na, és akkor végezetül, ha már lélegzés, akkor ne mélyre, hanem magasra menjünk. Bizony a tibeti emberek igazi légzőművészek. Ezt szerintem már mindenki nagyon jól tudja. A Himalájában élő serpák. Emberek, például a serpák, a szervezetük ugyanis hozzászokott a 4000 méter feletti magassághoz, ami egy átlag embernek már életveszélyes is lehet, hosszú távon mindenképpen. Nagyon durva vidék. Na hát ezek az emberek ezen a magasságon is nagyon jól elvannak, ugyanis az őseiknek köszönhetik ezt a tulajdonságukat, mert hogy évezredek alatt sem veszett ki belőlük az úgynevezett EPA S1 nevű szupergén. A kutatások szerint a kihalt gyenyiszovai embertől, egy ősi emberfélétől maradt rájuk ez a gén, ez szabályozza ugyanis a szervezetben a hemoglobin termelést, így a vérük anélkül szállít hatékonyan oxigént, hogy sűrűvé válna és szívrohamot okozna. Tehát nem sűrűsödik be a vérük. Na gyerekek, hát egy kis gén, innen egy kis gén, onnan, és már is jobb lenne a közérzetünk egy ilyen frontterhelt időben, én azt gondolom.
2: Jók ezek a gének így is.
1: Hát nagyon durva, nagyon durva. Sajnos az időnk lejárt, úgyhogy hát ennyit mára.
2: És elmegveszek tízdeg a gént valahol.
1: Mennyi tízdeg a gént, és merülj le egy
2: ilyen. Vegyeset, amit tudok egy kicsikét
1: merülni, szép lesz a szemed, jó is fogsz látni, így van. Elkerülnek a szív- és érrendszeri betegségek.
2: Hát ha nem ebben a felgyorsult globális világban élünk, szerintem mindenkit elkerülnének.
1: Nagyon durva. Hallottam egy olyan törzsről is, akik állítólag egy ilyen régi szokásnak köszönhetően a halottaik agyából ettek, mert hogy azt gondolták, hogy rántott az emlékeiket velő. Ezzel hogy áthozzák.
2: Tartára
1: aztán ennek
2: anélkül?
1: Köszönhetően egy nagyon komoly betegség söpört végig a törzsön, ki is írtotta a törzs 20-30%-át, viszont képzeljétek el, hogy utána egyébként az evolúció megint tette a dolgát, akik viszont túléltek, azok viszont kialakult bennük egy olyan módosulás, hogy egyszerűen nem lesznek szenilisek öregkorukra.
2: De jó.
1: Tehát egyszerűen tényleg nagyon-nagyon okosak durván maradnak. Működik. Hát okosak maradnak, meg abszolút észnél lesznek még az utolsó pillanatban is. Hát a fene tudja, jó-e az. Na, drága szíveim.
2: Jobb, mint hogyha nem emlékszel semmire.
1: Az is, az igaz. Na hát, listánk harmadik helyezettjével fogunk elbúcsúzni, ugyanis Bebe Rexa található még mindig itt a Sad Girls című felvétellel. Bízunk benne, hogy nagyon izgalmas volt ez a hacsis, és abban is bízunk, hogy találkozhatunk jövő héten is.
2: Hát sziasztok!
1: Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Merüljetek nagyokat!
3: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Adios!
0: Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Karambol történt ma reggel a kaposvári belvárosban. Mi legyen jövőre az év ásványa? 11 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Lakossági kérésre megépült a Veres Péter utca végén korábban hiányzó útszakasz. A fejlesztéssel most egy 194 méter hosszú, 4 méter széles aszfaltos út készült el, mindkét oldalán másfél méteres patkával, tudatta közösségi oldalán Kaposvár polgármestere. Szita Károly azt is hozzátette, a csapadékvíz helyben tartása érdekében az út mellett földmedrű szikkasztóárok is létesült. A kivitelezői szerződés része a faültetés is, amelyet a szélsőséges időjárás miatt legkésőbb november 30-áig végeznek el. Két személygépkocsi karambolozott ma reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Szent Imre utca és a Széchenyi tér kereszteződésénél. A járműveket a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét és önálló életvitelét támogató, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről a miniszterelnök pénteken este számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő szerint a kabinet a következő hetekben létrehozza azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi hazánk határait és a magyar emberek pénzét. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén október 20-áig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is három jelölt közül lehet választani, az Augit, a Chrysotillas West és az Olivin verseng a címért. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi II. Kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma délelőtt egy kicsit még fokozódik a hőség, aztán egy gyenge hidegfront hatására időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő. A csúcshőmérsékletek 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: 11 óra elmúlt 3 perccel, a szombat délelőtt utolsó órájába érkeztünk. Nem sokára kapcsolom, majd Horváth Szabit a kaposvári nagypiacról, de előtte még egy játék felhívással térek vissza. Az óra első felében ugyanis játszani fogunk.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Játék következik. Reklám.
1: Ahogy ígértem, már is itt vagyok a játék felhívással. A tét egy darab finom magyar piros dinnye. Nem kell lemondani még ugyanis a mézédes magyar dinnyéről. Az obi előtti zöldségesnél még mindig kapható a jó minőségű magyar dinnye. A különleges zamatú mézédes dinnyéket előtte meg is lehet kóstolni. Zöldség, gyümölcs, obi parkoló, mert gyümölcsöt enni jó. Hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között várják a vásárlókat. Szombaton, vagyis a mai napon pedig 9-től délig lehet megvásárolni a finomságokat. Keressétek a Facebookon és az obi előtti parkolóban is. Most egy egész dinnyét lehet nyerni annak, aki jól válaszol a következő kérdésre. Miből van több a dinnyében? A. Víz. B. Cukor. C. Mag. Hogyha tudjátok a helyes választ, akkor írjatok üzenetet 0670-3232-355, SMS és Viber üzeneteket fogadunk. Hajrá mindenkinek!
0: Reklám hangzott el!

0: Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
1: Tart még mindig a játékunk, úgyhogy továbbra is várom az SMS és Viber üzeneteket a 70-32-32-355. Az volt a kérdésünk egyébként, hogy a dinnyében miből van több? A. Vízből, B. cukorból, C. magból. Hogyha tudjátok a helyes választ, akkor 70-32-32-355. Maradunk a finom helyi termékeknél. A kaposvári nagypiacra látogatunk, ahol rotyognak javában a lecsók, és szerintem hamarosan a zsűri górcső alá is veszi ezeket a finomságokat. Szabit kapcsoljuk a helyszínről. Hello Szabi, mi újság a nagypiacon?
2: Ismét a kaposvári nagypiacról köszöntöm nagyon sok szeretettel a hallgatóinkat. Itt a nagypiacon pedig a lecsófőző verseny zajlik, és már finomabbnál finomabb incsik, landozó illatok terjengenek a levegőben. Ez tehát a lecsófőző verseny, melynek eredmény hirdetésére is hamarosan sor kerül, utána pedig ingyenes kóstolókkal kedveskednek majd itt a helyszínen a kaposvári nagypiacon. De emellett is kézműves foglalkozások várják a gyermekeket, illetve a helyi termelők portékái sem maradnak ki. Egyéb iránt pedig még egyszer gyorsan elmondom, hogy a zsűri tagjai között ott van műsorvezető kolléganőnk, Györfi Betta is, aki lázasan kóstolgatja a finomságokat, és itt most nem az egészségi állapotára gondolok, hanem olyan sokan jelentkeztek egyébként a lecsófőző versenyre, hogy van mit átnyálazni, mondhatjuk így is. A lehetőség még adott, déli 12 óráig itt leszünk a kaposvári nagypiacon, eddig az időpontig tart a lecsófőző verseny, én biztatom a hallgatóinkat arra, hogy aki teheti, látogasson le ide a helyszínre, kóstolja meg a finomabbnál finomabb lecsókat, vásároljon helyi termékeket, és érezze magát nagyon jól mindenki helytől és időtől függetlenül. Gyömbi, neked köszönöm szépen a közreműködést, további jó munkát és szép napot kívánok neked is. A kaposvári nagypiacról Horváth Szabit hallottátok, a szó a stúdiói.
1: Szabi, köszönjük szépen, ti is kóstoljatok azért lecsót, Betta biztosan megteszi, hiszen ahogy az elhangzott, ő bizony ott van a zsűriben, rajta kívül pedig Herceg Attila, Kaposvár Töröcskei Városrész önkormányzati képviselője, Steller Tamás, élelmiszeripari vezető szakács, séf, a helyi gasztronómia aktív szereplője, valamint Hortobágyi Csaba, Gödre település fejlesztési referense is helyet kapott az ítészek között, ők zsűrizik tehát majd a lecsókat a kaposvári nagypiacon, mi pedig zenélünk, aztán jövök vissza, és hirdetjük a verseny nyertesét is.

0: Játék következik. Reklám.
1: Ahogy ígértem, itt is vagyok, és nyertest hirdetünk. A Zobi előtti zöldséges játékát játszottuk, a nyeremény pedig egy darab finom piros dinnye. Magyar dinnye természetesen. Nem kell lemondani, ugyanis még a mézédes magyar dinnyéről, a Zobi előtti zöldségesnél még mindig kapható a jó minőségű magyar dinnye. Keressétek őket a Facebookon, vagy az Zobi előtti parkolóban személyesen. A játékra visszakanyarodva tehát, a kérdés így hangzott, hogy miből van több a dinnyében. A helyes válasz természetesen az A volt, vagyis vízből van a legtöbb a dinnyében, ugyanis a görög dinnye mintegy 91-95% a víz, ezzel szemben mindössze 6% körüli a cukortartalma, 100 g-ban nagyjából 6 g cukor található, szóval akik az A-t jelölték meg, ők helyesen válaszoltak, elárulom, hogy sokan voltak, mi pedig sorsoltunk, és a szerencse ezúttal Balázs Tímea mellé állt, aki SMS-ben küldte el nekünk a helyes megfejtést. Tibből gratulálunk, Timi, mi leadjuk a neved és a telefonszámot, te pedig valamilyen fényképes igazolvány ellenében át tudod venni ezt az üdítő nyári finomságot a zöldségesnél. Jó étvágyat majd hozzá, egy picit még visszahozzuk a nyarat ezekkel a finom zöldségekkel, gyümölcsökkel. Aki most nem nyert, ne keseredjen el, hiszen jövő héten is játszunk majd, most pedig megyünk tovább Kaigo dalával.
0: Reklám hangzott el.

3:42 elmúlt, jó étvágyat az ebédhez, biztos vagyok benne, hogy nagyon finom illatok terjengenek sok helyen. Az ebéd mellé pedig délben majd a friss hírek és infók is megérkeznek, Lóri hozza majd a legaktuálisabb tudnivalókat, de előtte még itt lesz Biga, ő zárja majd az órát az Easy Loving-gal, Rózsa Magdi is énekel majd, vele hazatalálunk. Most pedig Michael Jackson következik egy kicsit rokkosabb oldaláról. A Dirty Diana egy olyan nőről szól, aki híres turnézó zenészeket próbál elcsábítani. A dal rokkos hangzásához pedig Billy Idol gitárosa Steve Stevens is hozzátette a magáit, ő játszotta fel ugyanis a gitárszólót. Méghozzá 1987-ben, közel 40 évvel ezelőttről szól, tehát a dal a Dirty Diana Michael Jackson-tal itt a rádió most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Spóroljon sokat!
2: Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykertben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A Tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Digitális állam, mesterséges intelligencia, változó tanterv. Holnap megdönteni egyéni csúcsát a kasi tehetséges hosszútávfutója. Dél van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, a mikrofonnál Gulyás Lórán. Két személy gépkocsi karambolozott ma reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Szent Imre utca és a Széchenyi tér kereszteződésénél. A járműveket a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Igazi programkavalkád várja ma is a Riprónai Fesztivál látogatóit. A Dorottya udvarban 10 órától egymást érik a játszóházak, mesés zenés előadások, és este itt lesz a Hangkép udvar is. Az Európa Parkban és a Zsolnai kútnál koncertekre hívnak a szervezők, miközben a Sétáló utcában utcaművészek alkotnak, több sátorral kitelepül a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, és számos látványos bemutatót is meg lehet tekinteni. A Természetesen a természetben a Másképp, a Vasfor és a Hely lenyomata című kiállítások ingyenesek, akár csak a The Beavers és a 30Y koncertje a Kossuth téren. Az augusztusi Birminghami Európa Bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna a legnagyobb név és az első számú favorit a 41. Vizer Budapest félmaratonon vasárnap sorra kerülő országos bajnokságon. Ezen a legjobb hazai utcai futók szinte kivétel nélkül rajthoz állnak. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 28 éves kiválósága szerint a viadal remek felkészülési lehetőség a szeptember 27-i Varsói maraton előtt. Az atléta határozott célja, hogy a fővárosban egyéni csúcsot fusson. Az alacsony vízállás miatt egyre kevesebb vitorlást tud kifutni a Balatonra. A mélyebb merülésű vízi járművek például egészen egyszerűen nem tudják elhagyni a kikötőket, írja közleményében a Balaton Boat Show. A szakértők azt mondják, elsősorban a nagyobb, 2 méter körüli merülésű hajók kerültek nehéz helyzetbe. Számukra a kikötő bejáratoknál kialakult sekélyebb szakaszok már a szezon második felében leküzdhetetlen akadályt jelentettek. A kialakult helyzet megváltoztathatja a vásárlási szokásokat is. A méret és a luxus felszereltség mellett ma már az is fontos, hogy a hajó kialakítása és merülése mennyire alkalmazkodik a tó sajátosságaihoz. Olyan digitális államot szeretne a tudományos és technológiai miniszter, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon észre tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán egy pénteki szakmai konferencián. A tárca vezető szerint a változásokra a gyerekeket is fel kell készíteni, emiatt ma már nem az a kérdés, hogy az EMI használatának be kell kerülnie az oktatásba, hanem az, hogy hogyan és mikor kell ezt bevezetni.
0: Időjárás jelentés.
4: A kora délutáni órákban 30-31 fokkal tetőzik a hőség, majd fokozatosan megnövekedik a gomoly felhőzet és enyhül a nagy meleg. Helyenként egy-egy futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szél néhol megerősödik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: Csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek, 12 óra már elmúlt. A hírek világa után ismét a zenéki a főszerep itt Kaposvár kedvenc rádiójában. Remélem, hogy ti is velem tartotok még. 0670-32-32-355. Szóljatok hozzá az adáshoz, jöhetnek az üzenetek. A folytatásban a Linkin Park, a Follow the Flow és a One Republic, itt Kaposváron este pedig a The Beavers és a 30Y, a Riprónai Fesztivál, Kossuth téri színpadán, 19 órakor kezdődik a The Beavers koncertje, 21 órától pedig már a 30Y zenél, érdemes lelátogatni a kaposvári Kossuth térre a mai napon is, és egész nap, hiszen nagyon nagy nyüzsgés van a városban, folyamatosak gyakorlatilag a művészeti és zenei programok, kóstoljatok bele ti is, mi pedig most nyitunk a Madison Avenue-val.

4:15 is elmúlt már, nagyon szép szombatot kívánok mindenkinek. Itt az ebédidő, biztos vagyok benne, hogy valaki már terít, más még csak most gondolkodik azon, hogy mi kerüljön az asztalra, és persze biztosan sokan vagytok úton is ezen a szeptemberi hétvégén, bárhogyan is telik a szombatotok, ne felejtsétek, hogy mi itt vagyunk veletek, és hozzuk továbbra is a legjobb zenéket, ahogy azt tőlünk megszokhattátok. Most például a Vári Public következik az I Need Your Love című dallal, ami egy érzelmes popdal, és tulajdonképpen arról a pillanatról, arról a felismerésről szól, amikor az ember rájön, hogy lehet körülötte bármi, igazából csak is kizárólag annak az egy valakinek a szeretetére vágyik, aki igazán fontos számára. A következőkben tehát egy érzelemdús dal, így szombat kora délutára érkezik a Vári Public és az I Need Your Love.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Folyamatosak a programok a Ripper Rónai Fesztiválon. 13 óra 45-kor bűvés show lesz a Dorottyaház udvarán, 14 órakor az Európa Parkban pedig a Percussion Project koncertet ad. 15 és 18 óra között pedig folyamatosan lehet kézműveskedni a Somogy Megyei Népművészeti Egyesülettel, babakészítés, fazekasság, nemezelés, szövés, ezekbe mind-mind bele lehet kóstolni a Sétáló utcán. 15 órától a Kristály Kvartett mesekoncert a Dorottyaház udvarán, szintén 15 órakor, ezzel párhuzamosan utcazene a Zsolnai kútnál Magyari Timótot lehet hallani, 16 órától az Irka Firka Irkocsma zenekoncertje az Európa Parkban, a Zsolnai kútnál ekkor utcazene a Kalimpa ütőegyüttessel, 17 órakor párhuzamosan a Kámforbáb Színház, a Sárkány és az Ördög a Dorottyaház udvarán, 17 órától Lipi Mit Csinálsz utcazene a Zsolnai kútnál, Szappanos Ádám bicikli sója pedig a Sétáló utcában szórakoztatja az érdeklődőket, 17:30-kor Titi Táncház az Agórában, 18 óra

0: fontosak a programok még este is. Minden információt megtaláltok a Ripperónai Fesztivál weboldalán.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

3:41 elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára jönnek a friss hírek és információk Lóritól, illetve én a háttérbe vonulok, lassan elköszönök, nagyon hálás vagyok, hogy veletek tölthettem szombaton ezt a néhány órát. Bízom benne, hogy csodásan alakul a hétvége folytatása is számotokra. Reggel 7 óra óta itt a stúdióban a mikrofonnál Bátori Gyöngyvért, Gyömbit hallottátok, búcsúzóul pedig egy igazán különleges dalt hoztam nektek, ami egy különleges találkozásból született. Mary G. Blige és a YouTube közösen érkezik nem sokára, persze, hogy a Van című szerzeményről van szó, ami eredetileg a YouTube egyik legismertebb dala volt, majd több mint egy évtizeddel később Mary G. Blige hangjával kapott egy egészen új szólos hangzást és karaktert, és talán ez tökéletesen illik így elköszönésnek, hiszen a dal üzenete az összetartozásról, a megbocsátásról, és arról szól, hogy bár különbözhetünk egymástól, mégis nagyon nagy szükségünk van egymásra. Szerintem ez abszolút elmondható. Nekünk nagyon nagy szükségünk van rátok, drága, különleges hallgatóinkra. Nagyon vigyázzatok magatokra és egymásra. Legyen szép szombatotok, búcsúzom Mary G. Blige és a YouTube közösével. Ez a Van.

0: Hírek most!
1: Minden korosztály számára kínált csemegéket a Ripronai Fesztivál mai programja. Szarvas veszély az utakon. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Igazi programkavalkád várja ma is a Ripronai Fesztivál látogatóit. A Dorottya udvarban 10 órától egymást érik a játszóházak, mesészenés előadások, és este itt lesz a Hangkép udvar is. Az Európa Parkban és a Zsolnai kútnál koncertekre hívnak a szervezők, miközben a Sétáló utcában utcaművészek alkotnak, több sátorra kitelepül a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, és számos látványos bemutatót is meg lehet tekinteni. A Természetesen a természetben a Másképp, a Vaspor és a Hely lenyomata című kiállítások ingyenesek, akár csak a The Beavers és a 30Y koncertje a Kossuth téren. A fogyatékossággal élők sportolási és munkalehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár Szociális Intézményben. A résztvevők különböző mozgásformákat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról is. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, a jármű megvásárlását Kaposvár 8 millió forinttal támogatja. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt autó várhatóan októberben áll forgalomba. Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó. A kormánynak fontos, hogy a helyhatóságok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a Vidék és Településfejlesztési Miniszter közösségi oldalán, miután részt vett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülésén. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, tárcája partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről a miniszterelnök pénteken este számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő szerint a kabinet a következő hetekben létrehozza azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi hazánk határait és a magyar emberek pénzét.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban 30-31 fokkal tetőzik a hőség, majd fokozatosan megnövekedik a gomoly felhőzet és enyhül a nagy meleg. Helyenként egy-egy futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szél néhol megerősödik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. Let's move!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
2: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, teker inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Reklám.
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát. Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Nagyívű fejlesztések a Desedán. Több belföldi, kevesebb külföldi fordult meg a Balatonon. 14 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Az egyidejűleg 400-450 ember kiszolgálására képes Deseda kemping üzemeltetését 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el, közölte néhány nappal ezelőtt a Somogyi Vármegyeszékhely önkormányzata. A tájékoztatás szerint az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés részeként homokos strandot alakítanak ki, játszóteret építenek, és rendbe teszik a tó két partját összekötő, gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztosító fahidat. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2,5 millió ember 6,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette a napokban a Központi Statisztikai Hivatal. A Balaton térségében 1,8%-kal nőtt a forgalom a tavalyi év azonos időszakához képest. A tó környékén leginkább a belföldi vendégjárás volt jelentős, Szlovákiából, Németországból és Csehországból viszont jóval kevesebben érkeztek, mint egy évvel korábban. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 148 milliárd forint volt. Az alacsony vízállás miatt egyre kevesebb vitorlás tud kifutni a Balatonra. A mélyebb merülésű vízi járművek például egészen egyszerűen nem tudják elhagyni a kikötőket, írja közleményében a Balaton Boat Show. A szakértők azt mondják, elsősorban a nagyobb, 2 méter körüli merülésű hajók kerültek nehéz helyzetbe. Számukra a kikötő bejáratoknál kialakult sekélyebb szakaszok már a szezon második felében leküzdhetetlen akadályt jelentettek. A kialakult helyzet megváltoztathatja a vásárlási szokásokat is. A méret és a luxus felszereltség mellett ma már az is fontos, hogy a hajó kialakítása és merülése mennyire alkalmazkodik a tó sajátosságaihoz. Az előző évekhez képest idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, az október 16-tól november 30-ig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén október 20-ig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is 3 jelölt közül lehet választani, az Augit, a Chrysotillas West és az Olivin verseng a címért.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban 30-31 fokkal tetőzik a hőség, majd fokozatosan megnövekedik a gomoly felhőzet és enyhül a nagy meleg. Helyenként egy-egy futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szél néhol megerősödik.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Lángol a gaz Somogy Szentpálon. Elindult az apácai ösztöndíj program. Jó napot kívánok, 15 óra van. A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Szeptember 22-ig igényelhetik a hátrányos helyzetű, a szakképzésben jó tanuló diákok az apácai ösztöndíjat. A 12 milliárd forintos keretösszegű program sikeres pályázói 7-19 hónapon keresztül kaphatnak támogatást. Ennek összege a tanulmányi eredményhez igazodva sávosan meghatározott, ami havonta 16 és 34 ezer forint között mozog. A kezdeményezés az anyagi támogatás mellett mentorok bevonásával tehetséggondozást is biztosít a fiatalok számára. Az egyidejűleg 400-450 ember kiszolgálására képes Deseda Camping üzemeltetését 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el, közölte néhány nappal ezelőtt a Somogyi Vármegye Székhely Önkormányzata. A tájékoztatás szerint az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés részeként homokos strandot alakítanak ki, játszóteret építenek, és rendbe teszik a tó két partját összekötő, gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztosító fahidat. A vasúti töltés mellett 300 méter hosszan meggyulladt a gaz Somogy-Szentpál határában. A töltéstől 2-300 méterre egy nagyobb terület lángolt. A helyszíre a marcali, a keszthelyi, az alakarosi, a pacsai, valamint a két helyi tűzoltókat, illetve a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűztől 6-800 méterre lakóházak állnak, a tulajdonosok két lajtos kocsit küldtek a területre. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. Olyan digitális államot szeretne a tudományos és technológiai miniszter, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon észre tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán egy pénteki szakmai konferencián. A tárca vezető szerint a változásokra a gyerekeket is fel kell készíteni, emiatt ma már nem az a kérdés, hogy az EMI használatának be kell kerülnie az oktatásba, hanem az, hogy hogyan és mikor kell ezt bevezetni. A Giorgia Meloni vezette jobb-közép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban egy gyenge hideg front vonul át felettünk, aminek köszönhetően átmenetileg mérséklődik a kánikula. Itt-ott rövidebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, ezek környezetében a szél is megélénkül. A hőmérők higanyszála 28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A fogyatékossággal élők sportolási és munkalehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár Szociális Intézményben. A résztvevők különböző mozgásformákat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról is. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, a jármű megvásárlását Kaposvár 8 millió forinttal támogatja. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt autó várhatóan októberben áll forgalomba. Balatonfenyvesen két szolgálati lakás is megújult a közelmúltban. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán nyert támogatással és önerővel mindkét ingatlan energetikai korszerűsítésen esett át. Az egyikbe a helyi iskola vezető pedagógusa költözik majd, a másikat a település jövőbeli orvosának szánják. Az alacsony vízállás miatt egyre kevesebb vitorlást tud kifutni a Balatonra. A mélyebb merülésű vízi járművek például egészen egyszerűen nem tudják elhagyni a kikötőket, írja közleményében a Balaton Boat Show. A szakértők azt mondják, elsősorban a nagyobb, 2 méter körüli merülésű hajók kerültek nehéz helyzetbe. Számukra a kikötő bejáratoknál kialakult sekélyebb szakaszok már a szezon második felében leküzdhetetlen akadályt jelentettek. A kialakult helyzet megváltoztathatja a vásárlási szokásokat is. A méret és a luxus felszereltség mellett ma már az is fontos, hogy a hajó kialakítása és merülése mennyire alkalmazkodik a tó sajátosságaihoz. Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, közölte pénteken az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a kormány előleget biztosít a vágó sertésekhez és a tenyészkocákhoz kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. A kérelmeket hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A pénz októberben érkezhet meg a gazdálkodókhoz. A szakminisztérium azért döntött így, mert a termelési költségek emelkedtek, a felvásárlási árak csökkentek, az afrikai sertéspest is veszélye folyamatos, miközben az időjárási szélsőségek és az aszály a takarmányozást is megnehezítette.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban egy gyenge hideg front vonul át felettünk, aminek köszönhetően átmenetileg mérséklődik a kánikula. Itt-ott rövidebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, ezek környezetében a szél is megélénkül. A hőmérők higanyszála 28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy eklassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Lakossági kérésre megépült a Veres Péter utca végén korábban hiányzó útszakasz. A fejlesztéssel most egy 194 méter hosszú, 4 méter széles aszfaltos út készült el, mindkét oldalán másfél méteres patkával, tudott a közösségi oldalán Kaposvár polgármestere. Szita Károly azt is hozzátette, a csapadékvíz helyben tartása érdekében az út mellett földmedrű szikkasztóárok is létesült. A kivitelezői szerződés része a faültetés is, amelyet a szélsőséges időjárás miatt legkésőbb november 30-áig végeznek el. Igazi programkavalkád várja ma is a Riprónai Fesztivál látogatóit. A Dorottya udvarban 10 órától egymást érik a játszóházak, mesés, zenés előadások, és este itt lesz a Hangkép udvar is. Az Európa Parkban és a Zsolnai útnál koncertekre hívnak a szervezők, miközben a Sétáló utcában utcaművészek alkotnak, több sátorral kitelepül a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, és számos látványos bemutatót is meg lehet tekinteni. A Természetesen a természetben a Másképp, a Vaspor és a Hely lenyomata című kiállítások ingyenesek, akár csak a The Beavers és a 30Y koncertje a Kossuth téren. Két személy gépkocsi karambolozott ma reggel Kaposváron a Bajcsi Zsilinszky utca, a Szent Imre utca és a Széchenyi tér kereszteződésénél. A járműveket a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. Az előző évekhez képest idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi II. Kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban egy gyenge hideg front vonul át felettünk, aminek köszönhetően átmenetileg mérséklődik a kánikula. Itt-ott rövidebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak, ezek környezetében a szél is megélénkül. A hőmérők higanyszála 28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl.
2: Figyelj, igen.
1: És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy...
2: Kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalusztam. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
3: Atya éj.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 5-e szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Jó gyakorlatok a Zselicben a fenntartható vízgazdálkodásra. Egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. Éppen ezért a következő években felértékelődnek a víz megtartásának lehetőségei és a forgatás nélküli talajművelési technológiák. Hangzott el nemrégiben egy szakmai konferencián a bőszénfai szarvasfarmon. A fórumon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba arról is beszélt, hogy a zselici létesítmény és a kaposvári kampusz már évek óta példaértékű munkát végez ezen a területen, és már számos jó gyakorlatot letett az asztalra.
2: Rendszer szintű gondolkodásra van szükség, civilek, a tudományos világ szoros együttműködésére, összefogására, és ehhez egy határozott kormányzati stratégia. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve, hogyha ezeket összehozzuk, ezt megcsináljuk, akkor van lehetőség arra, hogy 20 év múlva, 30 év múlva is legyen élet és legyen víz a Kárpát-medencében ezen a csodálatos területen. Mi ehhez itt a magunk részéről a bőszénfai szarvasfarmon évtizedekkel ezelőtt, hála Hon Péter, akkori rektor úrnak és Nagy Jánosnak köszönhetően itt egy olyan modell gazdaságot hoztunk létre, ami a regeneratív gazdálkodásnak, a fenntartható víz gazdálkodásnak, megtartásnak egy mintaprojektje, és meggyőződésem szerint ez ma is kiterjeszthető és mintául szolgál az egész ország számára.
1: Átalakuló klíma, átalakuló agrárium. Agrárium 360 fok, vidék érték jövő. Ezzel a mottóval hirdetett konferencia sorozatot a Kán Egyetemi Napok. A MATE Kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén a szakemberek több tematikus szekcióban foglalkoznak majd a honi mezőgazdaság és élelmiszeripar aktualitásaival, így a többi között állattenyésztési, növénytermesztési, digitalizációs, természetvédelmi és technológiai kérdések is terítékre kerülnek majd. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára Gelencsér Géza Dénes szerint a Kaposvári Fórum több szempontból is kiemelten fontos, úgy a vállalkozások, mint a kutatók számára.
3: A program része lesz egy 360 fok nevezetű, vagy Agrárium 360 fok nevezetű konferencia. Értem, hogy ez a spektrumra vonatkozik, tehát hogy mindent felöleljen, de a fordulatra is asszociálnánk belőle. Azt gondolom, hogy majd nagyon oda kell figyelni arra, hogy valószínűleg az agrárium egy olyan helyzet elé néz, ahol a 180 fok is, ha fordulatról beszélünk, akár előfordulhat. Ugye ilyen klimatikus viszonyok mellett szóba kerül az, hogy az országunk több mint felét képező szántóterületek bizonyos részét, gyenge termőhelyi adottságú területeket érdemes-e ebben a művelési ágban továbbra is bentartani, vagy akár gyep, vagy valamilyen egész éves borítottságot biztosító rendszerekben konvertálni, ami újra rá fog mutatni az állattenyésztés jelentőségére, mivel ezeket a területeket is utána hasznosítani kell.
1: Gyógyító hivatást választottak, Kaposváron tanulnak. 155 első éves hallgató tette le az ünnepélyes esküt a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kaposvári képzési központjában. Az orvos-diagnosztikai analitikusnak készülő fiatalokat a város alpolgármestere köszöntötte. Kárpáti Tímea egyebek mellett arról beszélt, hogy a Somogyi Vármegye székhely a diploma megszerzése után is számít a végzettek szaktudására.
4: Új város, új közösség, és ezzel együtt új élet. Nem kis feladat ez egy fiatal számára. Mégis azt kívánom Kaposvár polgárai nevében, hogy minél előbb, minél otthonosabban érezzék otthon magukat Kaposváron. Mert egy egyetemi város nem csak attól jó, hogy van egy kiváló egyeteme, hanem attól is, hogy van itt élet, vannak benne lehetőségek, és lehet benne jövőt tervezni. Kaposvár az elmúlt években ezért nagyon sokat tett. Fejleszti az egészségügyet, megújítjuk az orvosi rendelőinket, az oktatást, a gazdaságot, új beruházók, munkahelyteremtő beruházók érkeztek, és a legfontosabb, hogy ne csak azért érkezzenek ide a fiatalok, hogy tanuljanak, hanem kapjanak munkát, közösségre és igazi otthonra leljenek Kaposváron.
1: Természetesen a természetben. Bévárdi Károly több mint 20 festményét vonultatja fel az a kiállítás, ami a napokban nyílt meg az Együd Árpád Kulturális Központban. Az alkotások többsége tájkép, de vannak olyan munkák is, amelyekről a művész mesevilága köszön vissza. A Természetesen a természetben című tárlatot Pajger Kovács Lilla művészettörténész nyitotta meg.
5: Mint látják, a kiállított képeken kizárólag tájak jelennek meg. Valós helyek adják hozzájuk a kiindulópontot, de ezek a tájak nem egyszerűen másolatai annak, amit az alkotó maga előtt látott. A valóság közben átalakul. Egy részlet eltűnik, egy másik hangsúlyosabbá válik, a színek megváltoznak, a formák módosulnak. A festmény végül már nem feltétlenül azt a helyet mutatja, ahol jártunk, hanem azt, ahogyan az a hely az alkotóban tovább él. Így lesz a külső tájból egyfajta belső táj. Ezek a festmények egy ember kapcsolatát mutatják be valamivel, amit szeret. Egy hosszú személyes párbeszéd a tájjal és önmagával.
1: Somogyi kikötők az élvonalban. Idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok voltak a legforgalmasabb hajókikötők a Balatonon, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság közleményében arról is ír, hogy a cég kiegyensúlyozott forgalommal zárta a főszezont. Igaz, az utazási kedvet az extrém hőség némileg visszafogta. A kompokra augusztus 22-én váltották meg a legtöbb jegyet. Aznap több mint 19 ezer ember fordult meg Szántód és Tihany között. A menetrendi hajózásban pedig a Balaton átúszás napja hozott idei rekordot. Augusztus 8-án ugyanis mintegy 11 ezeren keltek át Balatonboglárról Révfülöpre. A kisvasutat ünnepelték Balatonfenyvesen. Kaposvárról is családok tucatjai érkeztek szombaton a Balatonfenyvesi kisvasút napjára. Az érdeklődőket gőzös különvonat szállította Somogyszentpára, ahol egy rövid település látogatás várta őket, Csisztafürdőn pedig a Berek látogatóközpontot lehetett megtekinteni. A Balatonfenyvesi állomáson egész nap nyitva állt a műhely, egy sor keskeny nyomközű járművet meg lehetett nézni, voltak gyermekfoglalkozások, Sohány Domitilla pedig Berci és a Balatonfenyvesi kisvasút című mesekönyvét dedikálta. Végezetül sport. Jól lehet, a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapatán egy komoly sérülés, illetve betegség hullám söpört végig az elmúlt hetekben. A társaság hadrafogható tagjai gőzerővel készülnek a jövő heti Orosz László emléktornára. Az egykori csapatkapitányról elnevezett viadalt 2011 őszén rendezték meg először a Somogyi Vármegye székhelyen. A kupát legutóbb a házigazda KKK hódította el, miután a Kaposvár arénában megrendezett döntőben 103-80 arányban felülmúlta az NKA Universitas Pécs együttesét. Idén a Paks, a Honvéd és a Szeged alakulata vesz még részt a kétnapos tornán.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kellemesen meleg estére számíthatunk ma. A korábbi hőséget ugyanis egy gyenge hidegfront töri meg. Az égbolt többségében derült marad, csak néhol fordulhat elő felhősödés, illetve egy-egy rövidebb eső. A hőmérsékletek 26-28 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Balatonfenyvesen két szolgálati lakás is megújult a közelmúltban. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán nyert támogatással és önerővel mindkét ingatlan energetikai korszerűsítésen esett át. Az egyikbe a helyi iskola vezető pedagógusa költözik majd, a másikat a település jövőbeli orvosának szánják. A vasúti töltés mellett 300 méter hosszan meggyulladt a Gazcsomót-Szentpál határában. A töltéstől 2-300 méterre egy nagyobb terület lángolt. A helyszíre a marcali, a keszthelyi, az alakarosi, a pacsai, valamint a két helyi tűzoltókat, illetve a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűztől 6-800 méterre lakóházak állnak, a tulajdonosok két lajtos kocsit küldtek a területre. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, Vindics Tóth Lili Anna, a legnagyobb név és az első számú favorit, a 41. Vizer Budapest félmaratonon vasárnap sorra kerülő országos bajnokságon. Ezen a legjobb hazai utcai futók szinte kivétel nélkül rajthoz állnak. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 28 éves kiválósága szerint a viadal remek felkészülési lehetőség a szeptember 27-i varsói maraton előtt. Az atléta határozott célja, hogy a fővárosban egyéni csúcsot fusson. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét és önálló életvitelét támogató, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről a miniszterelnök pénteken este számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő szerint a kabinet a következő hetekben létrehozza azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi hazánk határait és a magyar emberek pénzét. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi II. Kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
0: Időjárás jelentés.
1: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Ó,

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Az egyidejűleg 400-450 ember kiszolgálására képes Deseda Camping üzemeltetését 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el, közölte néhány nappal ezelőtt a Somogyi Vármegye Székhely Önkormányzata. A tájékoztatás szerint az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés részeként homokos strandot alakítanak ki, játszóteret építenek, és rendbe teszik a tó két partját összekötő, gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztosító fahidat. Két személy gépkocsi karambolozott ma reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Szent Imre utca és a Széchenyi tér kereszteződésénél. A járműveket a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2,5 millió ember, 6,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette a napokban a Központi Statisztikai Hivatal. A Balaton térségében 1,8%-kal nőtt a forgalom a tavalyi év azonos időszakához képest. A tó környékén leginkább a belföldi vendégjárás volt jelentős, Szlovákiából, Németországból és Csehországból viszont jóval kevesebben érkeztek, mint egy évvel korábban. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 148 milliárd forint volt. Az alacsony vízállás miatt egyre kevesebb vitorlás tud kifutni a Balatonra. A mélyebb merülésű vízi járművek például egészen egyszerűen nem tudják elhagyni a kikötőket, írja közleményében a Balaton Boat Show. A szakértők azt mondják, elsősorban a nagyobb, 2 méter körüli merülésű hajók kerültek nehéz helyzetbe. Számukra a kikötő bejáratoknál kialakult sekélyebb szakaszok már a szezon második felében leküzdhetetlen akadályt jelentettek. A kialakult helyzet megváltoztathatja a vásárlási szokásokat is. A méret és a luxus felszereltség mellett ma már az is fontos, hogy a hajó kialakítása és merülése mennyire alkalmazkodik a tó sajátosságaihoz. Olyan digitális államot szeretne a tudományos és technológiai miniszter, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon észre tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán egy pénteki szakmai konferencián. A tárca vezető szerint a változásokra a gyerekeket is fel kell készíteni, emiatt ma már nem az a kérdés, hogy az EMI használatának be kell kerülnie az oktatásba, hanem az, hogy hogyan és mikor kell ezt bevezetni. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén október 20-áig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is 3 jelölt közül lehet választani, az Augit, a Chrysotillas Best és az Olivin verseng a címért.
0: Időjárás jelentés.
1: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok. Gyógyító hivatást választottak, Kaposváron tanulnak. 155 elsőéves hallgató tette le az ünnepélyes esküt a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának Kaposvári képzési központjában. Az orvos-diagnosztikai analitikusnak készülő fiatalokat a város alpolgármestere köszöntötte. Kárpáti Tímea egyebek mellett arról beszélt, hogy a Somogyi Vármegyeszékhely a diploma megszerzése utáni számít a végzettek szaktudására.
2: Új város, új közösség és ezzel együtt új élet. Nem kis feladat ez egy fiatal számára. Mégis azt kívánom Kaposvár polgárai nevében, hogy minél előbb, minél otthonosabban érezzék otthon magukat Kaposváron. Mert egy egyetemi város nem csak attól jó, hogy van egy kiváló egyeteme, hanem attól is, hogy van itt élet, vannak benne lehetőségek, és lehet benne jövőt tervezni. Kaposvár az elmúlt években ezért nagyon sokat tett. Fejleszti az egészségügyet, megújítjuk az orvosi rendelőinket, az oktatást, a gazdaságot, új beruházók, munkahelyteremtő beruházók érkeztek, és a legfontosabb, hogy ne csak azért érkezzenek ide a fiatalok, hogy tanuljanak, hanem kapjanak munkát, közösségre és igazi otthonra leljenek Kaposváron.
1: Átalakuló klíma, átalakuló agrárium. Agrárium 360 fok, vidék, érték, jövő. Ezzel a mottóval hirdetett konferencia sorozatot a Kán Egyetemi Napok. A MATE Kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén a szakemberek több tematikus szekcióban foglalkoznak majd a honi mezőgazdaság és élelmiszeripar aktualitásaival, így a többi között állattenyésztési, növénytermesztési, digitalizációs, természetvédelmi és technológiai kérdések is terítékre kerülnek majd. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára Gelencsér Géza Dénes szerint a Kaposvári Fórum több szempontból is kiemelten fontos, úgy a vállalkozások, mint a kutatók számára. A
3: program része lesz egy 360 fok nevezetű, vagy Agrárium 360 fok nevezetű konferencia. Értem, hogy ez a spektrumra vonatkozik, tehát hogy mindent felöleljen, de a fordulatra is asszociálnánk belőle. Azt gondolom, hogy majd nagyon oda kell figyelni arra, hogy valószínűleg az agrárium egy olyan helyzet elé néz, ahol a 180 fok is, ha fordulatról beszélünk, akár előfordulhat. Ugye ilyen klimatikus viszonyok mellett szóba kerül az, hogy az országunk több mint felét képező szántóterületek bizonyos részét, gyenge termőhelyi adottságú területeket érdemes-e ebben a művelési ágban továbbra is bentartani, vagy akár gyep, vagy valamilyen egész éves borítottságot biztosító rendszerekben konvertálni, ami újra rá fog mutatni az állattenyésztés jelentőségére, mivel ezeket a területeket is utána hasznosítani kell.
1: Somogyi kikötők az élvonalban. Idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok voltak a legforgalmasabb hajókikötők a Balatonon, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság közleményében arról is ír, hogy a cég kiegyensúlyozott forgalommal zárta a főszezont. Igaz, az utazási kedvet az extrém hőség némileg visszafogta. A kompokra augusztus 22-én váltották meg a legtöbb jegyet. Aznap több mint 19 ezer ember fordult meg Szántód és Tihany között. A menetrendi hajózásban pedig a Balaton átúszás napja hozott idei rekordot. Augusztus 8-án ugyanis mintegy 11 ezeren keltek át Balatonbogláról Révfülöpre. Jó gyakorlatok a Zselicben a fenntartható vízgazdálkodásra. Egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. Éppen ezért a következő években felértékelődnek a víz megtartásának lehetőségei és a forgatás nélküli talajművelési technológiák. Hangzott el nemrégiben egy szakmai konferencián a bőszénfai szarvasfarmon. A fórumon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba arról is beszélt, hogy a zselici létesítmény és a kaposvári kampusz már évek óta példaértékű munkát végez ezen a területen, és már számos jó gyakorlatot letett az asztalra.
4: Rendszer szintű gondolkodásra van szükség, civilek, a tudományos világ szoros együttműködésére, összefogására, és ehhez egy határozott kormányzati stratégia. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve, hogyha ezeket összehozzuk, ezt megcsináljuk, akkor van lehetőség arra, hogy 20 év múlva, 30 év múlva is legyen élet és legyen víz a Kárpát-medencében ezen a csodálatos területen. Mi ehhez itt a magunk részéről a bőszénfai szarvasfarmon évtizedekkel ezelőtt, hála Hon Péter akkori rektor úrnak és Nagy Jánosnak köszönhetően itt egy olyan modellgazdaságot hoztunk létre, ami a regeneratív gazdálkodásnak, a fenntartható vízgazdálkodásnak, megtartásnak egy mintaprojektje, és meggyőződésem szerint ez ma is kiterjeszthető és mintául szolgál az egész ország számára.
1: A kisvasutat ünnepelték Balatonfenyvesen. Kaposvárról is családok tucatjai érkeztek szombaton a balatonfenyvesi kisvasút napjára. Az érdeklődőket gőzös különvonat szállította Somogyszentpára, ahol egy rövid településlátogatás várta őket, Tisztafürdőn pedig a Berek látogatóközpontot lehetett megtekinteni. A balatonfenyvesi állomáson egész nap nyitva állt a műhely, egy sor keskeny nyomközű járművet meg lehetett nézni, voltak gyermekfoglalkozások, Sohány Domitilla pedig Berci és a Balatonfenyvesi kisvasút című mesekönyvét dedikálta. Természetesen a természetben. Bévárdi Károly több mint 20 festményét vonultatja fel az a kiállítás, ami a napokban nyit meg az Együd Árpád Kulturális Központban. Az alkotások többsége tájkép, de vannak olyan munkák is, amelyekről a művész mesevilága köszön vissza. A Természetesen a természetben című tárlatot Pajger Kovács Lilla művészettörténész nyitotta meg.
5: Mint látják, a kiállított képeken kizárólag tájak jelennek meg. Valós helyek adják hozzájuk a kiindulópontot, de ezek a tájak nem egyszerűen másolatai annak, amit az alkotó maga előtt látott. A valóság közben átalakul. Egy részlet eltűnik, egy másik hangsúlyosabbá válik, a színek megváltoznak, a formák módosulnak. A festmény végül már nem feltétlenül azt a helyet mutatja, ahol jártunk, hanem azt, ahogyan az a hely az alkotóban tovább él. Így lesz a külső tájból egyfajta belső táj. Ezek a festmények egy ember kapcsolatát mutatják be valamivel, amit szeret. Egy hosszú személyes párbeszéd a tájjal és önmagával.
1: Végezetül sport. Jól lehet a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapatán. Egy komoly sérülés, illetve betegség hullám söpört végig az elmúlt hetekben. A társaság hadrafogható tagjai gőzerővel készülnek a jövő heti Orosz László emléktornára. Az egykori csapatkapitányról elnevezett viadalt 2011 őszén rendezték meg először a Somogyi vármegyeszékhelyen. A kupát legutóbb a házigazda KKK hódította el, miután a Kaposvár arénában megrendezett döntőben 103-80 arányban felülmúlta az NKA Universitas Pécs együttesét. Idén a Paks, a Honvéd és a Szeged alakulata vesz még részt a kétnapos tornán.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Kellemesen meleg estére számíthatunk ma. A korábbi hőséget ugyanis egy gyenge hidegfront töri meg. Az égbolt többségében derült marad, csak néhol fordulhat elő felhősödés, illetve egy-egy rövidebb eső. A hőmérsékletek 26-28 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

pillanat a tiéd. Rádió most. Roll another blunt.

0: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. A vasúti töltés mellett 300 méter hosszan meggyulladt a Gaz-Somogy-Szentpál határában. A töltéstől 2-300 méterre egy nagyobb terület lángolt. A helyszíre a marcali, a keszthelyi, az alakarosi, a pacsai, valamint a két helyi tűzoltókat, illetve a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűztől 6-800 méterre lakóházak állnak, a tulajdonosok két lajtos kocsit küldtek a területre. Bévárdi Károly több mint 20 festményét vonultatja fel az a kiállítás, ami a napokban nyit meg az Együd Árpád Kulturális Központban. Az alkotások többsége tájkép, de vannak olyan munkák is, amelyekről a művész mesevilága köszön vissza. A Természetesen a Természetben című tárlatot Pajger Kovács Lilla művészettörténész nyitotta meg.
3: Mint látják, a kiállított képeken kizárólag tájak jelennek meg. Valós helyek adják hozzájuk a kiindulópontot, de ezek a tájak nem egyszerűen másolatai annak, amit az alkotó maga előtt látott. A valóság közben átalakul. Egy részlet eltűnik, egy másik hangsúlyosabbá válik, a színek megváltoznak, a formák módosulnak. A festmény végül már nem feltétlenül azt a helyet mutatja, ahol jártunk, hanem azt, ahogyan az a hely az alkotóban tovább él. Így lesz a külső tájból egyfajta belső táj. Ezek a festmények egy ember kapcsolatát mutatják be valamivel, amit szeret. Egy hosszú személyes párbeszéd a tájjal és önmagával.
2: Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, közölte pénteken az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a kormány előleget biztosít a vágósertésekhez és a tenyészkocákhoz kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. A kérelmeket hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A pénz októberben érkezhet meg a gazdálkodókhoz. A szakminisztérium azért döntött így, mert a termelési költségek emelkedtek, a felvásárlási árak csökkentek, az afrikai sertéspest is veszélye folyamatos, miközben az időjárási szélsőségek és az aszály a takarmányozást is megnehezítette. A Giorgia Meloni vezette jobb közép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
1: Időjárás jelentés.
2: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Szeptember 22-ig igényelhetik a hátrányos helyzetű, a szakképzésben jól tanuló diákok az apácai ösztöndíjat. A 12 milliárd forintos keretösszegű program sikeres pályázói 7-19 hónapon keresztül kaphatnak támogatást. Ennek összege a tanulmányi eredményhez igazodva sávosan meghatározott, ami havonta 16 és 34 ezer forint között mozog. A kezdeményezés az anyagi támogatás mellett mentorok bevonásával tehetséggondozást is biztosít a fiatalok számára. Két személy gépkocsi karambolozott ma reggel Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Szent Imre utca és a Széchenyi tér kereszteződésénél. A járműveket a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok voltak a legforgalmasabb hajókikötők a Balatonon, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság közleményében arról is ír, hogy a cég kiegyensúlyozott forgalommal zárta a főszezont. Igaz, az utazási kedvet az extrém hőség némileg visszafogta. A kompokra augusztus 22-én váltották meg a legtöbb jegyet. Aznap több mint 19 ezer ember fordult meg Szántód és Tihany között. A menetrendi hajózásban pedig a Balaton átúszás napja hozott idei rekordot. Augusztus 8-án ugyanis mintegy 11 ezeren keltek át Balatonbogláról Révfülöpre. Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó.
0: Időjárás jelentés.
1: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

91.2 Rádió Most. Cover my tracks, I can't bear.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Olyan digitális államot szeretne a tudományos és technológiai miniszter, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon észre tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán egy pénteki szakmai konferencián. A tárca vezető szerint a változásokra a gyerekeket is fel kell készíteni, emiatt ma már nem az a kérdés, hogy az EMI használatának be kell kerülnie az oktatásba, hanem az, hogy hogyan és mikor kell ezt bevezetni. A kormánynak fontos, hogy a helyhatóságok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a Vidék és Településfejlesztési Miniszter közösségi oldalán, miután részt vett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülésén. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, tárcája partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. Kaposvárról is családok tucatjai érkeztek szombaton a Balaton-Fenyvesi kisvasút napjára. Az érdeklődőket gőzös különvonat szállította Somogyszentpárra, ahol egy rövid településlátogatás várta őket, tiszta fürdőn pedig a Berek látogatóközpontot lehetett megtekinteni. A Balaton-Fenyvesi állomáson egész nap nyitva állt a műhely, egy sor keskeny nyomközű járművet meg lehetett nézni, voltak gyermekfoglalkozások, Sohány Domitilla pedig Berci és a Balaton-Fenyvesi kisvasút című mesekönyvét dedikálta. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén október 20-áig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is három jelölt közül lehet választani, az Augit, a Chrysotillas West és az Olivin verseng a címért.
0: Időjárás jelentés.
1: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rohi és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió most.
1: De most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Agrárium 360 fok, vidék érték jövő. Ezzel a mottóval hirdetett konferencia sorozatot a Kán Egyetemi Napok. A MATE Kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén a szakemberek több tematikus szekcióban foglalkoznak majd a honi mezőgazdaság és élelmiszeripar aktualitásaival. Így a többi között állattenyésztési, növénytermesztési, digitalizációs, természetvédelmi és technológiai kérdések is terítékre kerülnek majd. Balatonfenyvesen két szolgálati lakás is megújult a közelmúltban. A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán nyert támogatással és önerővel mindkét ingatlan energetikai korszerűsítésen esett át. Az egyikbe a helyi iskola vezető pedagógusa költözik majd, a másikat a település jövőbeli orvosának szánják. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről a miniszterelnök pénteken este számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt írta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő szerint a kabinet a következő hetekben létrehozza azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi hazánk határait és a magyar emberek pénzét. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
0: Időjárás jelentés.
2: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Váratlan mosoly csalva.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Az egyidejűleg 400-450 ember kiszolgálására képes Deseda Camping üzemeltetését 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el, közölte néhány nappal ezelőtt a Somogyi Vármegye székhely önkormányzata. A tájékoztatás szerint az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés részeként homokos strandot alakítanak ki, játszóteret építenek, és rendbe teszik a tó két partját összekötő, gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztosító fahidat. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2,5 millió ember, 6,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette a napokban a Központi Statisztikai Hivatal. A Balaton térségében 1,8%-kal nőtt a forgalom a tavalyi év azonos időszakához képest. A tó környékén leginkább a belföldi vendégjárás volt jelentős, Szlovákiából, Németországból és Csehországból viszont jóval kevesebben érkeztek, mint egy évvel korábban. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 148 milliárd forint volt. Az előző évekhez képest idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Az elmúlt órákban mérséklődött kicsit a felmelegedés, így a folytatásban is kellemes, késő nyári hőmérsékletekre számíthatunk, 26 fok körüli értékekkel. Helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Volt